0: Shakti. So you see, so Shakti ke is divine, Shakti is merciful, Shakti is great.
1: A Shakti isteni, a Shakti kegyes, a Shakti nagy.
2: Shakti je božanska, milostiva, velika.
0: If 1 minute electricity goes out, you know.
1: A egy percre kimarad a villamos áram.
2: U jednom trenutku kad nestane električna
0: energia. How many millions of or billions of forints lost?
1: Hány milliárd forint vész el?
2: I nastane šteta od milijardi milijardi forinti.
0: All factory stops.
1: Az összes gyár megáll.
2: Sve tvornice more obustaviti.
0: All hospitals, the lifts.
1: Összes kórház, lift.
0: Instruments.
2: Bolnice, liftovi, instrumenti.
1: Készülék.
0: All cars stops there where it is.
1: Összes autó megáll ott, ahol van.
2: Svi automobili stanu tamo gdje jesu.
0: And this can save our life.
1: És ez megmentheti az életünket.
2: Ali to isto može spasiti naš život.
0: So this world is full of Shakti.
1: Ez a világ tele van Shaktival.
2: Ovaj je svijet pun Shakti.
0: And we should know how to deal with this.
1: És tudnod kell, hogy hogyan bánj vele.
2: Trebamo znati kako postupati s time.
0: Shiva was well informed.
1: Shiva jól informált volt.
2: Shiva je bio dobro informiran.
0: Now even Shiva would like to think different, he can't.
1: Most még maga sem tud, maga Shiva sem tud máshogyan gondolkodni.
2: Sad kad bi Shiva i želio drugčije razmišljati, ne može.
0: Such blackmails in your consciousness creates immediately the border. And there is the border of your tolerance.
1: Ilyen fekete szuggeszió az elmédben, ez rögtön határokat hoz létre, és ez véget vet a toleranciának.
2: I takve ucjene u vašem umu trenutačno stvaraju granice vašoj toleranciji.
0: Even he begins to think nice about Parvati.
1: Még ha elkezd szépet is gondolni Parvatiról.
2: Csak kad počne lijepo razmišljati o Parvati.
0: No, she has no power.
1: Nem, nincs rá ereje.
2: Ona više nema snage.
0: She cannot do anything to me.
1: Ő nem tehet velem semmit.
2: Ona mi ništa ne može učiniti.
0: And she loves me.
1: És ő szeret engem.
2: Ona me voli.
0: She is one with me.
1: Ő egy velem.
2: Ona je jedno sa mnom.
0: But still, in his fantasy, he sees her wide open mouth.
1: De mégis a fantáziájában ott látja a szélesen nyitott száját.
2: Ali ipak u svojoj mašti vidi njena razjapljena usta.
0: And already he feels his shoulder bitten by her.
1: És már érzi is, hogy a vállát megharapták.
2: I već osjeća ugriz na svom ramenu.
0: That shoulder is already damaged little.
1: Az a váll már szét is van roncsolva.
2: Rame već malo načeto.
0: Like when someone gets the death sentence.
2: To je kao kad nekog osudite na smrt. That
0: he will be.
1: Hogyha valakit halálra ítélnek.
0: Then before bringing to that table or to that room, that person is already died.
1: Mielőtt már odavinnék abba a szobába vagy.
0: Emotionally.
1: Ahhoz az asztalhoz, az az ember már érzelmileg halott.
2: I prije nego što osuđenika na smrt odvedete u prostoriju u kojoj će se izvršiti egzekucija, ta osoba već emocionalno umrla.
0: Shiva is sitting on the rock.
1: Ő ült a sziklán.
2: Shiva je sjedio na stijeni.
0: Parvati is coming with a bucket of water.
1: Parvati jött egy vödör vízzel.
2: Parvati došla sa kantom vode.
0: And putting water on his body to wash.
1: És elkezdte a vízzel mosni Shivát.
2: Zalievala mu tijelo da ga pere.
0: And right shoulder is trembling.
1: A jobb váll remeget.
2: A Shivino desno rame je drhtalo.
0: And she asks Shiva.
1: És ő megkérdezte Shivát.
2: I ona upita Shivu.
0: Lord.
1: Uram.
2: Gospode.
0: Is this water too cold?
1: Ez a víz túl hideg?
2: Je li ti voda prehladna?
0: No.
1: Nem.
2: Ne, ne, nije.
0: Then why your shoulder is today a little bit trembling?
1: Akkor miért remeg egy kicsit a vállat most?
2: I zašto ti onda danas drhti rame?
0: He said, no, it's okay.
1: No, minda rendben.
2: Shiva reče, ma ne, sve u redu.
0: So she said, don't worry, it will be okay.
1: Ne aggódj, rendben lesz.
0: Rubbing more and more.
1: Egyre jobban dörzsölte.
2: Hariti kaže, ne brini, bit će u redu, i sve više masirala rame.
0: And Shiva is thinking.
1: Shiva azt gondolta.
2: A Shiva je razmišljao.
0: Definitely, today I will lose my shoulder.
1: Biztos, hogy ma elvesztem a vállamat.
2: Danas ću definitivno izgubiti svoje desno rame.
0: Out of love, I can't say no.
1: Szeretetből nem mondhatom azt, hogy nem.
2: Zbog ljubavi, iz ljubavi ne mogu reći ne.
0: And if I will tell something, maybe I am wrong.
1: Ha mondok
0: I will hurt her.
1: Ha mondok valamit, lehet, hogy megbántom, lehet, ako, hogy nincs igazam.
2: Ako nešto kažem, možda nisam u pravu i povrijedit ću ju.
0: And she said, Lord, don't pay too much attention to this order. It will be okay.
1: Uram, ne figyelj annyira nagyon oda erre a vára. Minden rendben lesz.
2: A Parvati rekla, Gospode, nemoj obraćati previše pažnje na to desno rame. Biće sve u redu.
0: And she was thinking.
1: Shiva azt gondolta.
2: Shiva razmišljao.
0: Narada is right.
1: Narada je igaza van.
2: Narada je u pravu.
0: Definitely she is planning.
1: Biztosan tervezi már.
2: Ona očito nešto planira.
0: So he was looking that side and then looking again back side.
1: A másik oldalra nézett, aztán megint visszanézett.
0: And she opened wide mouth.
1: Ő pedig, a Parvati pedig nagyon szélesre nyitotta a száját.
0: So he could see on her shadow on the rock.
1: Shiva a másik oldalon Parvati árnyékát láthatta.
2: Shiva se ogledavo lievo desno i vidio Parvati sa razjatenim
0: ustima. Mouth was opening wide.
2: I vidio
1: a
2: száj
1: nagyon szélesre nyílt.
2: Vidio njenu sjenu sa veliko otvorenim ustima.
0: Because she wanted to touch on the middle of the tongue, you know.
1: Mivel a njenu közepével akarta megérinteni a bőrét.
2: Jer ga je htjela dotaknuti sredinom jezika.
0: And she came near.
1: És közel hajolt hozzá.
2: I približila mu se.
0: And in that minute Shiva looked to her.
1: Abban a pillanatban Shiva oda pillantott.
2: I u tom trenutku je Shiva pogledao.
0: So complete picture was there.
1: Ott volt egy teljes kép.
2: Imali smo kompletnu sliku.
0: As Narada described.
1: Ahogy Narada leírta.
2: Onako kako je Narada opisao.
0: Perfectly.
1: Tökéletesen.
2: Savršeno točno tako.
0: His plan was successful.
1: Terve sikeres volt.
2: Njegov plan je bio vrlo uspješan.
0: Shiva ran away.
1: Shiva elfutott.
0: With his bathing towel.
1: Törülközőbe csavarva.
2: Sa haljom.
0: And she ran behind him. Lord, what happened? Stop, please.
1: A Parvati pedig futott utána, hogy Uram, mi történt? Állj meg!
2: A Parvati je potrčala za njim i pitala, Gospode, molim te, što se dogodilo?
0: We often saw Shiva running.
1: Gyakran látjuk Shivát futva.
2: I često vidimo Shivu kako trči.
0: But that fast running I never saw.
1: De annyira gyorsan még sohasem futott.
2: Ali tako brzo još nikad nije trčao.
0: So that fast running away your confidence.
1: Ilyen gyorsan fut el a bizalmat.
2: Tako brzo bježi vaše povjerenje.
0: That fast running away your devotion.
1: Ilyen gyorsan fut el az odaadásod.
2: Tom brzinom bježi i vaša predanost.
0: Shiva and Narada have lost nothing.
1: Narada nem veszített semmit.
2: Narada nije ništa izgubio.
0: But you lost something.
1: De te veszítesz valamit.
2: Ali vi ste nešto izgubili.
0: It destroyed your spirituality.
1: A te lelkiségedet tette tönkre.
2: Te uništilo vašu duhovnost.
0: It took long time.
1: Sok időbe telt.
2: Trebalo je dugo vremena.
0: Few hundred years.
1: Pár száz évbe.
2: Nekoliko stotina godina.
0: Till they could come again together.
1: Amíg megint újra egy összekerültek.
2: Dok se nisu opet mogli spojiti.
0: And speak what happened.
1: És megbeszélték, hogy mi történt.
2: I razgovarati o tome što se dogodilo.
0: Then they both smiled.
1: Akkor mindketten mosolyogtak.
2: Ona se oboje nasmiješilo.
0: It was the Narada's politic.
1: Ez a Narada politikája volt.
2: Bila je to Naradina politika.
0: In that minute Narada came.
1: Abban a pillanatban jött Narada.
2: V tom trenutku je došao Narada.
0: Om namah Shivaya, Om namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.

0: As the Tulsidas, the Narada was singing full of the devotion, Shiva forgave him immediately.
1: Amikor Narada teljes odaadással énekelt, akkor Shiva azonnal megbocsátott.
0: Om Namo Shivaya means Shiva, please forgive me.
1: Om Namo Shivaya azt jelenti, Shiva, kérlek, bocsáss meg nekem.
0: Excuse me, please. And Shiva said, all right.
1: Shiva azt mondta, rendben van.
2: So this is pjevao tako pun devocije, predanosti, Shiva mu je oprosti, jer Om Namo Shivaya znači, Gospode, oprosti mi, molim te.
0: So this is what we need in our life.
1: Erre van szükségünk az életünkben.
2: U svom životu trebamo to.
0: And the Lord will always forgive us.
1: Az Úr mindig meg fog nekünk bocsátani.
2: Bog će nam uvijek oprostiti.
0: But it's pity.
1: De nagy kár.
2: Ali je šteta.
0: Forgiving means not that it will be as it is, it was. Forgiving means not that it will be or everything okay like before.
1: A megbocsátás nem azt
0: you have to begin new steps again.
1: Megbocsátás nem azt jelenti, hogy megint minden úgy lesz, ahogy azelőtt volt. Újra előről kell kezdened.
2: Oprostiti ne znači da će stvari biti kao prije, nego to je jedan novi početak, novi korak.
0: So therefore you should surrender.
1: Ezért add át magad.
2: Zato se trebate predati.
0: And you should care about people. Don't neglect them.
1: És figyelj oda az emberekre. Ne utasítsd el őket.
2: Trebate brinuti o ljudima, ne zanemarivati ih.
0: As greater you become, that much humble you should become.
1: Minél nagyobb leszel, annál alázatosabbnak kell lenned.
2: I što veći postajete, to trebate postati i ponizniji.
0: As soon as the thoughts of power comes in your mind, dominating, then you will fall down spiritually.
1: Mihelyest az erő fog megjelenni az elmédben, a dominancia, akkor spirituálisan megint alá fogsz hullani.
2: Čím se vašem umu pojave misli o moći, o dominaciji, tada duhovno padate.
0: Yoga teacher must be very humble.
1: A yoga oktatónak nagyon alázatosnak kell lenni.
2: Učitelji joge trebaju biti veoma ponizni.
0: Yoga teacher have to love the people.
1: A yoga oktatónak szeretnie kell az embereket.
2: Učitelji joge trebaju voljeti ljude.
0: And you should be so kind, so humble, so loving heart that people are looking forward to come to the satsang or to the class.
1: És annyira kedvesnek és alázatosnak és szerető szívűnek kell lenned, hogy az emberek várják már azt, hogy mikor lesz már a joga óra vagy a satsang.
2: Trebate biti tako ljubazni, toliko poniznog srca punog ljubavi, da se ljudi raduju što će doći na satsang ili na sat joge.
0: Someone wrote me a letter.
1: Valaki írt nekem egy levelet.
2: Nekom je napisao pismo.
0: From one of your countries.
1: Az egyik országotokból.
2: Iz jedna od vaših zemalja.
0: Swamiji, why do we have satsang only once a week?
1: Swamiji, miért csak hetente egyszer van nekünk satsangunk?
2: Swamiji, zašto imamo satsang samo jednom tjedno?
0: The whole week is so hard, so long to wait till Friday comes, there is satsang.
1: Az egész hét olyan hosszú, olyan nehéz kivárni azt, hogy péntek este legyen és satsangra tudjak menni.
2: Je celý týden toliko težak i tako dug, dok ne dođe petak dan kad imamo satsang.
0: I have longing for that.
1: Nagyon vágyom rá.
2: Ja žudim za time.
0: And some people write me letter.
1: Valaki azt írta nekem levélben.
2: Neki su mi ljudi napisali pisma.
0: Excuse me, please.
1: Kérlek, bocsáss meg.
2: Oprosti, molim te.
0: But I hate to go to satsang.
1: De utálok a satsangra menni.
2: Ali mrzim ići na satsang.
0: I don't like these people there.
1: Nem szeretem ezeket az embereket, akik ott vannak.
2: Ne volim ljude koji su tamo.
0: They are sitting all these crazy people.
1: Az összes őrült ott ül.
2: Tamo sjede sve neki luđaci.
0: And nobody loves someone.
1: Senki se szereti egymást.
2: I niko ne voli drugoga.
0: And there are two, three people, they demonstrate, they think they are the bosses.
1: Van két-három ember, aki demonstrál, és ők azt gondolják magukról, hogy ők a főnökök.
2: Postoje dve-tri osobe, koje se ponašaju kao da su šefovi.
0: like these people are also there.
1: Ilyen emberek is vannak ott.
2: Ima i takvih slučajeva.
0: So it is that person who sees negative is the negative.
1: Tehát az a személy, aki negatívan szemléli a dolgokat, ő maga negatív.
2: A negatívna je osoba, ona osoba, koja vidi negatívno.
0: Because they lost this love.
1: Mert elvesztette ezt a szeretetet.
2: Jer takva osoba izgubila ljubav.
0: And when there is no love, then everything is disturbing.
1: Hogyha nincs szeretet, akkor minden zavar.
2: A tamo gdje nema ljubavi, sve je razoreno.
0: That everyone is stranger.
1: Akkor mindenki idegen.
2: Onda su svi međusobno stranci.
0: And one feels that they are against me.
1: És az ember úgy érzi, hogy ezek ellenem vannak.
2: Imamo osjećaj da su ti ljudi protiv nas.
0: So this means now you fall into the darkness.
1: Ez azt jelenti, hogy most beleestél a sötétségbe.
2: To znači da sada padate u tamu.
0: Your spirituality is getting down, is decreasing.
1: A lelkiséged lefelé megy, csökken.
2: Vaša se duhovnost smanjuje, ona pada.
0: If your spirituality is increasing,
1: ha a lelkiséged növekszik,
2: ako vam raste duhovnost,
0: then you will not see like this.
1: Akkor nem fogod így szemlélni a dolgokat.
2: Onda nećete primjećivati takve stvari.
0: So those who are not going in satsang.
1: Tehát akik nem mennek a satsangra.
2: Oni koji ne odlaze na satsang.
0: Their development is very slow.
1: Azok nagyon lassan fejlődnek.
2: Njihov je razvoj jako spor.
0: And you are not going for the organizers to the satsang.
1: És te nem a szervezők kedvéért mész a satsangra.
2: A na satsang ne odlazite radi organizatora.
0: You are going to Mahaprabhuji.
1: Hanem Mahaprabhuji kedvéért.
0: Devapuriji.
1: Devapuriji kedvéért.
2: Vidite Mahaprabhuji u Devapuriji.
0: And you are going for yourself, not for anybody.
1: És saját magadért mész oda, nem másért.
2: Idete zbog sebe, a ne zbog nekog drugog.
0: Be thankful and feel yourself worthy that you can go to satsang.
1: Légy hálás és érezd magad megtisztelve, hogy satsangra mehetsz.
2: Budite zahvalni, osjetite se dostojnim što imate priliku otići na satsang.
0: And someone have to be a little strict.
1: Van, akinek egy kicsit a szigorúságot is fel kell vállalni.
2: Ponekad treba biti malo strict and strog.
0: Someone have to organize something.
1: Van, akinek meg kell szervezni a dolgokat.
2: Neko i mora organizirati stvari.
0: That's it.
1: Erről van szó.
0: Even you don't like injection, but doctor have to give injection.
1: Még ha nem is szereted az injekciót, az orvosnak be kell adni.
2: Jako možda ne volite injekciju, liječnik vam je ipak mora dati.
0: May you think how cruel he is.
1: Gondolhatod azt, hogy milyen kegyetlen.
2: Vi možete misliti da je on okrutan.
0: How unhuman he can be.
1: Milyen embertelen.
0: Da je without nekuman, any feelings.
1: Érzéstelen.
2: Bez osjećajan.
0: 5 cm long needle.
1: 5 centis tű.
2: Ubode vam iglu od 5 cm.
0: But doctor don't think like that.
1: De az orvos nem így gondolkodik.
2: Ali liječnik ne razmišlja na taj način.
0: He has positive thinking.
1: Ő pozitívan gondolkodik.
2: On pozitívno razmišlja.
0: That you will be helped through this.
1: Hogy ez meggyógyít téged.
2: Da će vam ta injekcija podariti zdravlje.
0: Therefore.
1: Ezért.
0: All should be humble.
1: Mindenki legyen alázatos.
2: No one vi treba biti ponizni.
0: No one should be afraid about anybody.
1: Senki se féljen senkitől.
2: I niko se ne bi trebao bojati nekog drugog.
0: Help, help, help.
1: Segíts, segíts, segíts.
2: Pomozite, pomozite, pomozite.
0: Then it your intellect will become very clear.
1: Akkor az intellektusod nagyon tiszta lesz.
2: Tada će vaš intelekt postati veoma jasan.
0: And your intellect will be supportive.
1: És az intellektusod támogató lesz.
2: I vaš intelekt će postati vaša potpora.
0: Otherwise you will have bad conscience.
1: Máskülönben rossz lesz a lelkiismereted.
2: Inače ćete imati lošu savjest.
0: And when you have bad conscience, then bad thoughts.
1: Ha rossz a lelkiismereted, rosszak a gondolataid.
0: Bad feelings.
1: Rosszak az érzéseid.
2: Iz loše savjesti proizlaze loše negativne misli, loše osjećaji.
1: Akkor elvesztél.
2: Izgube se.
0: And then searching something different.
1: valami mást keresel.
2: Zgubite se, pa tražite nešto drugo.
0: Also you don't like there.
1: Aztán majd azt sem fogod szeretni egy idő után.
2: Onda vam se ni to ne sviđa.
0: Then something different.
1: Akkor megint valami más.
2: Pa opet nešto novo naiđe.
0: There also don't like.
1: Aztán azt sem szereted.
2: Ali ni to vam se ne sviđa.
0: Then you don't know how to come back again.
1: Akkor már nem tudod majd, hogy hogyan térjél vissza megint.
2: Na kraju ne znate kako da se vratite.
0: So you should adopt the technique of Narada.
1: Tehát hasznosítsd Narada technikáját.
2: Trebate prisvojiti Naradinu tehniku.
0: How to come back to Shiva.
1: Hogy hogyan jöjj vissza Shivához.
2: Kako da se vratite Shivi.
0: So you made a mistake, like Narada made a mistake.
1: Tehát hibát követtél el, ahogy Narada is hibát követett el.
2: Pogriješili ste kao što je Narada pogriješio.
0: But now you come back.
1: De most visszajöttél.
2: Ali sada se vraćate.
0: Door is always open.
1: Az ajtó mindig nyitva áll.
2: Vrata su uvijek otvorena.
0: Therefore, avoid the kusanga.
1: Ezért kerüld el a kusangát.
2: Zato izbjegnite kusang, loše
0: društvo. Avoid this nonsense gossipings.
1: Kerüld el ezt az értelmetlen pletykálkodást.
2: Izbjegnite loše razgovore, ogovaranja.
0: Don't talk nonsense.
1: Ne beszélj értelmetlen dolgokat.
2: Nemojte sami govoriti gluposti.
0: If you confuse one spiritual person,
1: ha egy spirituális személyt megzavarsz,
2: ako dovedete u konfuziju jednu duhovnu osobu,
0: then you have to wait for one life,
1: akkor egy életet,
0: for realization.
1: Egy életet kell várnod a megvalósításra.
2: Morate na realizáciu čekati cijeli jedan život.
0: If you confuse two,
1: ha kettőt összezavarsz,
0: then two lives,
1: akkor az két élet.
2: Ako smetete dvije osobe, onda morate čekati dva života.
0: And if you are talking confused 100 people, then 100 lives you have to wait.
1: Ha a beszéded 100 embert összezavar, akkor 100 életet kell várnod.
0: Jézus Mária.
2: Ako svojim razgovorom unesete nemir, konfuziju u stotine ljudi, onda morate stotinu života čekati, o Gospode Bože.
1: Jézus Mária.
0: And therefore,
1: ezért,
2: zato,
0: everything comes to you.
1: Minden általad jön.
2: Sve vam se vraća.
0: So, you should be afraid about your things, what happens to you, will happen to you.
1: Tehát saját magad dolgaitól kell félned, hogy ezáltal mi fog veled történni.
2: Zato se trebate bojiti onog što se može vama dogoditi, vaših osobnih stvari.
0: So that is against ahimsa.
1: Ez ellentétes az ahimsával.
2: Jer tako je ponašanje protiv ahimse.
0: To confuse someone, misguide someone means you are killing spiritually that person.
1: Ha valakit megzavarsz, ha valakit félrevezetsz, akkor ez azt jelenti, hogy spirituálisan megölöd azt a szemét.
2: I ako nekog zbunite, odvedete na krivi put, to znači da ubijate duhovnost te osobe.
0: It's not ahimsa.
1: Ez nem ahimsa.
2: To nije ahimsa.
0: Therefore, always analyze your thoughts.
1: Ezért mindig elemezd a gondolataidat.
2: Zato uvijek analizirajte svoje misli.
0: Very careful.
1: Nagyon óvatosan.
2: Vrlo pažljivo.
0: You should know that your thought will be very soon your word.
1: Tudnod kell nagyon jól, hogy a gondolatod az hamarosan szabad lesz.
2: Trebate znati da je misao koju pomislite vrlo brzo postaje riječ koju izgovarate.
0: And then your words will be very soon the reality.
1: És aztán a szavaid nem sokára valósággá válnak.
2: I ta riječ će se ubrzo pretvoriti u realnost.
0: So these are some spiritual instructions for your protection of your spirituality.
1: Ezek spirituális instrukciók abból a célból, hogy védelmezd a lelkiségedet.
2: To su neka duhovna uputstva kako zaštititi vašu duhovnost.
0: You will have not find such a master who is so direct to you.
1: Nem találsz olyan mestert, aki direktben rád

0: mogu dati.
1: Nećete naći učitelja koji će vam direktno pokazati?
2: Because I care about you.
0: Mivel én vigyázok rátok.
1: Ja vám to govorím, jer mi je stalo do vás.
2: I'm not someone who give lecture and go away.
0: Nem olyas valaki vagyok, aki megtartja az előadását és aztán arrébb megy.
1: Ja nisam netko ko drži predavanje i onda jednostavno odem.
2: We live together.
0: Mi együtt élünk.
1: Mi živimo zajedno.
2: That's it.

0: Sometimes there is some vritti.
1: Néha valamilyen vritti van.
0: And that everyone we have a good vrittis.
1: És mindannyiunknak jó vrittiei vannak.
0: But what is a vritti?
1: De mi a vritti?
0: I think this morning I said, you know.
1: Azt hiszem, ma reggel elmondtam, délelőtt.
0: Yes. So, first was
1: először.
0: Atha yoga anu. So we are very disciplined.
1: Mi nagyon fegyelmezettek vagyunk.
0: I can tell you one thing only.
1: Csak egy dolgot mondhatok.
0: It is not a joke.
1: Nem vicc.
0: So it is said.
1: Azt mondják.
0: Not only I am telling.
1: Nem csak én mondom.
0: But many people they are telling in Kumbh Mela.
1: Sokan mondják a Kumbh Mélán.
0: All many sadhus and this.
1: Sok szádú is ilyenek.
0: In some conference.
1: Konferenciákon.
0: Where are different people from the other part of the world.
1: Ahol különböző személyek vannak a világ különböző részéről.
0: And so they tells to me.
1: Mondják nekem.
0: Either they make a joke.
1: Vagy viccesen.
0: Or just how to say saying politely.
1: Vagy udvariasan.
0: But others all cannot be like this.
1: De nem lehet mindenki ilyen.
0: And they said.
1: Azt mondták.
0: They said, Vishwaguruji.
1: Vishwaguruji.
0: Your disciples are very disciplined.
1: A te tanítványaid nagyon fegyelmezettek.
0: Very disciplined. Very humble.
1: Nagyon alázatosak.
0: Everything.
1: Minden.
0: So, it is not a joke.
1: Nem vicc.
0: They said, yes, yoga and daily life, bhaktas or the practitioners, they are very disciplined.
1: Azt mondták, a jóga mindennap életben baktái, tanítványai nagyon fegyelmezettek.
0: I said, yes.
1: Mondtam, igen.
0: Come and see us.
1: Gyertek, nézzétek meg.
0: When the ice cream is there.
1: Mikor ott a fagyi.
0: How is the discipline?
1: Hol a fegyelem?
0: So, people, they really, really, they are telling good things about us.
1: Tényleg nagyon jó dolgokat mondanak rólunk az emberek.
0: Even in Indian airports.
1: Még az indiai repülőtér.
0: When they see this in yellow dress.
1: Repülőtéren, mikor látják a sárga ruhát.
0: Then they said, oh, is from the Vishwaguruji's bhaktas.
1: Mondják, ezek Vishwaguruji baktái.
0: Yeah, many, many.
1: Sokan.
0: And also, really, our bhaktas, our practitioners, our Europeans, Indian, I cannot tell you anything.
1: A mi baktáink, gyakorlóink, az európaiak, az indiaiakról nem mondhatok semmit.
0: Also, there, they have a good reputation for. No one is going to sell.

0: there somewhere and sitting in the restaurant and drinking Coca-Cola and this and that.
1: És jó hírük van, hogy nem árusítanak dolgokat, nem ülnek éttermekben, Coca-Colát iszogatva ilyenek.
0: Except one.
1: Kivéve egy.
0: Janispuri.
1: Janispuri.
0: Yes. Huh? I know.
1: Tudom.
0: That's why I'm telling.
1: Azért mondom.
0: Because Gyaneshwar is listening now.
1: Mert Gyaneshwar Puri hallgatja.
0: Yes. When I'm few days in Jaipur ashram.
1: Mikor néhány napot Jaipur ashramban vagyok.
0: The Gyaneshwar Puri is very nervous.
1: Gyaneshwar Puri nagyon ideges.
0: Because he represents all Europeans.
1: Mert ő képviseli az összes európait.
0: So they are all very good. Gyaneshwar is really very, very nice.
1: Mindannyian nagyon jó, Gyaneshwar tényleg nagyon kedves.
0: So it is okay.
1: Rendben.
0: So vritti.
1: A vritti.
0: The whole things what I telling you about vritti.
1: Mindaz, amit mondok a vrittikről nektek.
0: And the vritti have two way.
1: Két útja van a vrittinek.
0: One is the discipline by parents and teachers and friends.
1: Az egyik a szülőktől, tanítóktól, barátoktól származó fegyelem.
0: So first is the parents.
1: Elsők a szülők.
0: And parents can only teach what they know.
1: A szülők csak azt tudják megtanítani, amit ők tudnak.
0: So this is a big problem now.
1: Ez nagy gond most.
0: And second, it is by nature.
1: A második pedig a természetből adódó.
0: It has this vritti very nice.
1: Ennek nagyon jó a vrittie.
0: So vritti is what you are doing. You have good food to eat.
1: A vritti, amit csinálsz, van jó ételed enni.
0: But after eating this and that, and then you go outside to eat some ice cream.
1: De evés után elmész valami fagyit enni.
0: Or eat somewhere restaurant something.
1: Vagy egy étterembe valamit.
0: So it means that you were not content to eat your food what your wife or mother was cooking for you.
1: Tehát nem voltál elégedett azzal az étellel, amit feleséged vagy anyád főzött.
0: So that is a vritti.
1: Ez vritti.
0: And in the vritti, someone who is doing purposely and somebody does not know how to do or why.
1: A vrittiben benne van az, amit valaki tudatosan csinál, vagy amit nem tudja, hogy hogyan, miért.
0: Long time. Within this 40 years.
1: Hosszabb idő alatt, ebben a 40 évben.
0: So Krishnanand's wife.
1: Krishnanand felesége.
0: You know. So. Eh? Yeah. So the Krishnanand's wife. She gave one joke. Hungarian joke.
1: Mondott egy magyar viccet.
0: So now there is a vritti. That vritti is not your mistake.
1: Ez a vritti nem a te hibád.
0: So there is one company.
1: Van egy cég.
0: And in this company there are about 150 employers.
1: Körülbelül 150 alkalmazott.
0: And as a traditional, once a year, they give one party for the Christmas.
1: Évente egyszer hagyományos karácsonyi partit tartanak.
0: And of course for Christmas day everyone would like to stay at home.
1: Persze karácsony napján mindenki otthon szeretne lenni.
0: So from the 1st December people already begin to give the party for friends and this and that.
1: Tehát ezért már december 1-től elkezdik a partikat, a karácsonyi partikat a barátok meg ilyesmi.
0: It's okay.
1: Rendben.
0: And on that day,
1: azon a napon,
0: the owner of the company,
1: a cég tulajdonos,
0: is a very nice person.
1: Nagyon kedves ember.
0: And he said, please come with your partner.
1: Azt mondja, gyere a partnereddel.
0: Good. So that one man and his wife was invited.
1: Egy embert és a feleségét is meghívtak.
0: And she was very happy.
1: A nő nagyon örült.
0: Of course everyone will take good dress and this and that.
1: Persze mindenki szép ruhát vesz föl, ilyesmi.
0: And there was big tables.
1: Nagy asztalok voltak.
0: And everywhere people were sitting.
1: Mindenhol ültek az emberek.
0: So one couples and then second couples, at this side couples, that on.
1: Párokban.
0: And they serve very nice dinner.
1: És nagyon finom vacsorát szolgáltak fel.
0: Very nice.
1: Nagyon finomat.
0: And round 10 o'clock then it was goodbye. Bye bye.
1: És körülbelül 10 órakor azt mondták, hogy viszlát.
0: People were all very happy, very nice eating and so on.
1: Mindenki nagyon örült, finom volt az étel, ilyesmi.
0: And this couple, they had 3 children at home.
1: Ennek a párnak 3 gyereke volt otthon.
0: And grandparents.
1: És nagyszülők is.
0: So children were waiting.
1: Vártak a gyerekek.
0: They are very curious.
1: Nagyon kíváncsiak voltak.
0: Parents, they ask about how eating was.
1: Megkérdezték, milyen volt a kaja.
0: So the parents, grandparents were sitting.
1: Ott ültek a szülők, a nagyszülők.
0: Children was sitting.
1: Meg a gyerekek.
0: And said, mother, how was good eating?
1: Anya, milyen volt az a finom étel?
0: How was the food?
1: Milyen volt az étel?
0: And said, yes, food was all enjoyed.
1: Igen, nagyon élvezetes volt.
0: And how did you test and how was mother?
1: És te hogyan ízlelted meg, anya?
0: Said, oh, it was horrible.
1: Szörnyű volt.
0: Why?
1: Miért?
0: Because beside me was sitting one man.
1: Mert mellettem ült egy férfi.
0: And this man, when he want to look in his plate,
1: mikor a tányérjára akart nézni,
0: his looking is like that, eyes.
1: Így nézett a szemeivel.
0: So always it goes to the other plate.
1: Tehát, hogy mindig a tányérból, másik tányérból vett.
0: His plate remained empty. Oh, well, full.
1: Az ő tányérja érintetlen maradt.
0: I begin to eat.
1: Én elkezdtem enni.
0: And he comes there eating.
1: És ő meg kivette az ételt.
0: So this was a joke of the Amritanand from Krishna's wife long ago.
1: Ezt hosszú idővel ezelőtt mondta ezt a viccet Amritanand.
0: And if not, you can ask her.
1: Megkérdezhetitek.
0: And where she told, I know that.
1: És azt is tudom, hol mondta.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: So, always there is people have a happiness, everything, good things.
1: Ahol emberek vannak, boldogság, jó dolgok.
0: So, the vritti and also that our humbleness and our good wishes for them all.
1: A vritik, az alázat és a jó kívánságaink mindenki számára.
0: So, citta vritti, nirodha. Through this we can.
1: Ezáltal elérhetjük.
0: Proceed further.
1: Hogy tovább fejlődjünk.
0: You have read the Patanjali Yoga book.
1: Olvastátok Patanjali Yoga könyvét.
0: You have our yoga book.
1: A yoga, mi yoga könyvünket.
0: And very soon our dear Radhaji from Vienna.
1: És hamarosan a mi kedves Radhajink Bécsből.
0: Will bring from my lectures beautiful also the book.
1: Az én előadásaimból egy új könyvet csinálsz, szépet.
0: So what is a vritti?
1: Mi a vritti?
0: So the vritti is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: So similarly, you know that we have to complete about the atma.
1: Hasonlóképpen be kell fejeznünk az atmával.
0: Oneness.
1: Az egység.
0: I told already.
1: Már elmondtam.
0: That there is only one. There is no two.
1: Csak egy van, nincsen kettő.
0: And that is, yeah, that's why Guruji said one in all and all in one.
1: Ezért mondott a Guruji, hogy egy mindenben, minden egyben.
0: We are like an ocean.
1: Mi olyanok vagyunk, mint egy óceán.
0: All one in ocean.
1: Mindenki egy óceán.
0: And when
1: egy óceánban.
0: The steam or the para, whatever you say it, the steam goes up from the ocean.
1: Mikor fölemelkedik a pára az óceánból.
0: Separated.
1: Akkor külön válik.
0: But this fog which we see.
1: De ez a köd, amit látunk.
0: It is very fine. The little like stones.
1: Az picike cseppekből áll, mint kövecskékből.
0: And this is the only, they are then, round.
1: Kör alakúak.
0: And when it goes higher, we call it ocean, the what you call the cloud.
1: Mikor följebb emelkedik, felhőnek hívjuk.
0: And this cloud is just like a gas.
1: Ez olyan, mint egy gáz, ez a felhő.
0: Very light, very light.
1: Nagyon könnyű.
0: And we all know that aeroplane is going through, and there's no any problem.
1: Tudjuk, hogy keresztül megy rajta a repülő, gond nélkül.
0: But there is also tiny drops.
1: De az is picike cseppekből áll.
0: And then again comes together.
1: És aztán ismét összeállnak.
0: And according to environment.
1: És a környezettől függően
0: the clouds coming down and becomes beautiful, this fine drops becomes big drops.
1: Lejjebb ereszkednek a felhők, és a picike cseppekből nagyobbak lesznek.
0: And sometimes big hails like this.
1: És néha ilyen nagy jegek.
0: When that happens,
1: mikor az történik,
0: then aeroplane is also a little bit damaged.
1: Akkor a repülőgépet is picit megrongálja.
0: And we too.
1: Meg minket.
0: So don't think, oh, I will now wash my hand.
1: Ne gondold, hogy most ezzel megmosom a hajam.
0: Drop by drop.
1: Cseppenként.
0: So, one said, one monk said,
1: azt mondta egy szerzetes,
0: that stone by stone,
1: kőről kőre,
0: and day by day,
1: napról napra,
0: I will build it, my temple.
1: Felépítem a templomomat.
0: Nemchers came very, very late.
1: Nagyon messzire mehet.
0: It was unnamed temple

0: a templom.
1: But that church, it maybe it is a other language.
0: A templom más nyelven.
1: Doesn't matter.
0: Nem számít.
1: Main thing is the church should be.
0: Fő az, hogy templom legyen az.
1: People made with so much love and devotion.
0: Az emberek annyi szeretettel, odaadással csinálták.
1: With humbleness.
0: Alázattal.
1: Devotion to the Jesus or the Maria.
0: Alázat Jézus Mária iránt.
1: And now we are not even capable to take care of the church.
0: És most még csak gondját sem bírjuk viselni a templomoknak.
1: So the day will come.
0: Eljön a nap.
1: One day everything will change.
0: Amikor minden megváltozik.
1: It is a pity.
0: Kár.
1: But they cannot take care of the church and they are selling.
0: Nem tudnak vigyázni a templomokra és áruba bocsátják.
1: In England itself, how many churches are there for sale?
0: Csak Angliában mennyi templom van eladó?
1: And in the winter,
0: télen,
1: it's so cold.
0: Annyira hideg van.
1: So no one can have heating or anything.
0: Senki nem tud fűtést csinálni, ilyesmit.
1: I think government should do.
0: Azt hiszem, a kormánynak kellene.
1: At least temples, mosque, and church, etc. At least they should provide water and electricity and heating, no?
0: Legalább a templomoknak, mecseteknek kellene biztosítaniuk az elektromosságot, a vizet.
1: At least we could do for Jesus at least that much.
0: Legalább ennyit tegyünk Jézusért.
1: So Jesus is already going in very high divine consciousness.
0: Jézus már nagyon magas isteni tudatra jutott.
1: And some other is preparing.
0: És valaki más készülődik.
1: And that will be in that way that there will be no necessary to heat anything.
0: És az úgy lesz, hogy nem lesz szükséges fűteni semmit.
1: So in this way what we all
0: ilyen módon mi mind
1: coming today. So the one drop
0: jövünk
1: becomes
0: ma.
1: Very big drop.
0: A kis cseppekből nagyok lesznek.
1: And these big drops are falling on the earth.
0: A nagyobb cseppek leesnek a földre.
1: And drip, drip by drip, it becomes the flowing the water.
0: És a cseppekből folyóvíz lesz.
1: And this little water becomes little creek.
0: Abból egy picike víz ér.
1: And into the ocean.
0: És azután
1: with the big rivers and so.
0: Azután nagy folyók és az óceánba.
1: And again in the ocean.
0: És megint az óceánban.
1: So it is was from the ocean.
0: Benne volt az óceánban.
1: Travel through the high speed.
0: Keresztül utazott az egész magas téren.
1: There is a, till 10,000 11,000 meters the clouds up.
0: 10 kilométer, 11 kilométer magasra mennek a felhők.
1: I have my this machine telephone.
0: Van ez a gép a telefon.
1: So always I'm thinking how high I am now.
0: Megmutatja, milyen magasan vagyok.
1: But then there's a only blue sky.
0: De ott csak kék ég van.
1: But what I want to tell this.
0: Amit akarnék mondani, az.
1: It is in the stone by stone.
0: Körről kőre.
1: And day by day.
0: Napról napra.
1: So drip by drip.
0: Cseppről cseppre.
1: This water will come again.
0: Ismét jön a víz.
1: Into the ocean.
0: És belejut az óceánba.
1: Sometimes rains directly fall into the ocean.
0: Néha közvetlenül beleesik az eső.
1: Or in the Sahara.
0: Az óceánba, de
1: or in the forest,
0: vagy a Szaharába, az erdőbe.
1: Who knows?
0: Ki tudja?
1: And it rain falls where it will.
0: oda esik az eső, hova esik.
1: And so when it's raining here,
0: mikor itt esik,
1: then it doesn't make any differences.
0: Nem tesz különbséget.
1: This water will be for this tree, for the grass,
0: hogy a fának vagy a fűnek,
1: the canalization,
0: a csatornába,
1: everything,
0: mindenhova.
1: Because the rain does not make differences.
0: Mert az eső nem tesz különbséget.
1: It's equal for all.
0: Egyenlő mindenkinek.
1: But when this karma is there,
0: mikor karma van jelen,
1: where what it will happen,
0: hogy hol mi történik.
1: But sooner or later,
0: de hamarosan,
1: one day it will come to that ocean.
0: Előbb-utóbb belejut az óceánba.
1: Similarly, 8.4 million different creatures.
0: Hasonlóan a 8,4 millió különböző élőlény.
1: Now somebody said, now in this generation there are more different creatures.
0: Valaki azt mondja, hogy ebben a generációban különböző élőlények vannak.
1: But many died, that not anymore existing.
0: De sok kihalt, azok már nincsenek.
1: So replacing always.
0: Mindig cserélődik.
1: So it means that everyone have the essence of the God or divine,
0: ez
1: whatever.
0: Ez azt jelenti, mindenkiben benne van az Isten lényege.
1: That God what we call.
0: Az az Isten.
1: They are also drip by drip.
0: Amit, ahogy mi hívjuk, ők is cseppről cseppre.
1: So the there are two kinds of God for me.
0: Számomra kétféle Isten van.
1: This holy saints.
0: Ezek a szentek.
1: Or we call incarnations.
0: Akiket inkarnációknak hívunk.
1: But it's still in the form.
0: De ők még formában vannak.
1: Now the Kali avatara.
0: A Kali avatar.
1: I'm waiting.
0: Arra várunk.
1: Will he just appear?
0: Csak megjelenik.
1: Or will be from the mother.
0: Vagy anyából.
1: Jesus was also from the mother.
0: Jézus is anyából született.
1: All Krishna, Rama, etc. All.
0: Mindezek Rama, Krishna, stb. Mind.
1: Only one. Csak is a Svayambhu.
0: Csak egy Svayambhu.
1: So he have no mother and no father.
0: Ő neki nincs apja és anyja.
1: So sometimes people make a joke.
0: Néha az emberek viccelnek.
1: And ask you question.
0: Kérdést tesznek fel.
1: And if you can answer this,
0: ha ezt meg tudod válaszolni,
1: then I can tell yes, you are yogi.
0: Akkor azt mondom, igen, jogi vagy.
1: Someone tells this and that and that.
0: Valaki ezt mondja, más azt.
1: Me ask also they. One question.
0: Ez a kérdés.
1: So I said, of course.
0: Azt mondtam, persze.
1: It is not so cheap.
0: Nem olyan olcsó.
1: It needs lot of money.
0: Sok pénzre van szükség.
1: Then I will tell you.
0: Aztán mondom meg.
1: The bird or egg.
0: Hogy? A tyúk vagy a tojás?
1: That it means you don't want to tell or you don't know.
0: Ez azt jelenti, hogy nem akarod megmondani, vagy nem tudod.
1: I said I have.
0: Azt mondtam, nekem van.
1: And that I will not tell you.
0: De nem mondom el neked.
1: Because it becomes very cheap.
0: Mert nagyon olcsó lesz.
1: But to you I will tell you.
0: De nektek elmondom.
1: So, yes.
0: Igen.
1: What was the first?
0: Mi volt az első?
1: The bird or the egg?
0: Tyúk vagy a tojás?
1: Or other creature?
0: Vagy valami más lény.
1: And that is only one.
0: Ez csak egy.
1: Svayambhu Shiva.
0: Svayambhu Shiva.
1: Neither mother.
0: Sem anya.
1: Nor father.
0: Sem apa.
1: Only he himself manifested himself in this whole world.
0: Csak ő maga nyilvánította meg magát ebben az egész világban.
1: So, it was the Svayambhu.
0: Ez volt a Svayambhu.
1: And then eggs produced.
0: És aztán so készült first, a tojás.
1: First is Shiva.
0: Első Shiva.
1: And so, You are also Svayambhu.
0: Te is Svayambhu vagy.
1: Yes, you are all Svayambhu.
0: Ti is mind Svayambhu.

0: Ki volt az első?
1: Who was it?
0: Ki volt?
1: Shiva.
0: Shiva.
1: That is from the Shiva itself.
0: Hasonlóan az a Shiva, az a Vritti Shivától magától van.
1: So, big ocean, you know, we know the ocean is around our earth.
0: Hatalmas az óceán, körülfogja az egész földet.
1: And my father used to say,
0: apám szokta mondani,
1: this is a lid on the cooking pot,
0: hogy a fedél a fazékon,
1: and pot is big,
0: nagy edény,
1: water inside boiling or this,
0: benne forra víz,
1: and this is one lid,
0: és a fedő,
1: and the middle of this lid,
0: fedő közepén,
1: is for her holding, one. One angle or what is it? So,
0: what a fogó a közepén.
1: And this whole cover, the lead,
0: az az egész fedő,
1: is the ocean.
0: Az óceán.
1: And this little button there,
0: és az a kis gombocska,
1: that is the earth.
0: Az meg a föld.
1: So, we are very little.
0: Mi nagyon picik vagyunk.
1: And ocean is very much.
0: És nagyon nagy az óceán.
1: Hold your hands above the ocean.
0: Tartsd a kezed az óceán fölé.
1: And from your water give one drop on your palm.
0: És tegyél egy csepp vizet a tenyeredbe.
1: Here down is the water.
0: Lent víz van.
1: That is Shiva.
0: Az Shiva.
1: And this one drop is jiva.
0: Azaz egy kis csepp a jiva.
1: Jiva means soul.
0: Azt jelenti lélek.
1: Our soul.
0: A mi lelkünk.
1: Our life jiva.
0: A mi életünk jiva.
1: So below is the ocean.
0: Lent az óceán van Shiva.
1: And this is jiva.
0: És ez a jiva.
1: Now if this drop,
0: ha ez a csepp,
1: falls into the ocean,
0: beleesik az óceánba,
1: then this jiva becomes Shiva.
0: Akkor ez a jiva Shivává válik.
1: We are like a Shiva.
0: Válik. Mi olyanok vagyunk, mint Shiva.
1: Now, in this language, Shiva is in Sanskrit or the Hindi language.
0: Ez, hogy Shiva Sanskrit Hindi nyelven.
1: But many other countries,
0: de sok más ország,
1: they have different name.
0: Különböző neve van.
1: Name is different.
0: Más a név.
1: But reality is one.
0: De egy a valóság.
1: In our village or in city,
0: a városunkban, falunkban,
1: how many people, everyone have names, this and that.
0: Mindenkinek van valami neve.
1: But in reality,
0: valójában,
1: you are one of this country in this is village.
0: Mindannyian ugyanannak a falunak, városnak vagytok a lakói.
1: And that's why duality is there where we are still separate.
0: Ott van a kettőség, ahol még különváltak vagyunk.
1: But everything in a body is the same.
0: De minden egy a testben.
1: And always everywhere in whole countries people said the color of the blood is everywhere same.
0: És mindig azt mondják az emberek, minden országban a vér színe mindenhol egyforma.
1: And so we have to come, and therefore we know we are very tiny, tiny drop of the fog.
0: El kell jussunk, és tudjuk, hogy mi csak egy nagyon pici cseppje vagyunk a ködnek.
1: Or heavy rain.
0: Vagy egy nagy eső.
1: Or the hail.
0: Vagy jég.
1: Or whole river flowing into the ocean.
0: Vagy egy egész folyó, ami folyik az óceánba.
1: So, there is also in Mahaprabhuji's book, it is said,
0: Mahaprabhuji könyvében áll,
1: and he said,

0: that the whole forest is burning.
1: Így az egész erdő.
0: And there's one little mesh stick.
1: Van egy pici gyufa.
0: This little mesh stick, or the whole fire is burning there.
1: Ez a kis gyufa ég, vagy az egész erdő?
0: It is the same.
1: Ugyanaz.
0: It is not a quantity, but quality.
1: Nem a mennyiség, hanem a minőség.
0: And that's why the Agni Dev.
1: Ezért Agni Dev.
0: Agni. And this Agni.
1: Ez az Agni.
0: There's a fire burning in the ocean, or in the forest.
1: Ég a tűz az erdőben.
0: But sometime in the ocean, fire is burning.
1: De néha az óceánban ég a tűz.
0: It's stupid.
1: Hülyeség.
0: But it is.
1: De tényleg.
0: Because in a very big tanker.
1: Mert egy nagyon nagy tankhajó.
0: The petrol came out.
1: Kifolyik az olaj.
0: And now this is on the surface.
1: És most ott van a felületen.
0: And fire is burning.
1: És ég a tűz.
0: We said, oh, in the water fire is burning.
1: A vízben tűz van, ég.
0: So it is our one day you don't know where you will be on the fire.
1: Nem tudod, hol kerülsz egy nap tűzbe.
0: And now you also have fire in our body.
1: Most tűz van a testedben is.
0: And you have so many different quality of the fire in your body.
1: Különböző fajta tüzek vannak a testedben.
0: Many.
1: Sokféle.
0: So this is a fire and that's why the fire tattva.
1: Ez a tűz elem.
0: So it doesn't matter if it's a little fire or big fire, it is the fire.
1: Nem számít, hogy kis tűz vagy nagy, az tűz.
0: Jata Agni. That is when you are hungry.
1: Mikor éhes vagy.
0: Something burning in the stomach.
1: Valami ég a gyomorban.
0: That is called Jata Agni.
1: Ezt hívják úgy Jata Agni.
0: Hunger.
1: Éhség.
0: And when is it really sometimes a little child when he's hungry.
1: Mikor egy kis gyermek éhes.
0: The stomach is fire inside.
1: Tűz van a gyomorban.
0: Cries till mommy gives the milk.
1: Sír, amíg az anya tejet ad.
0: So the mother will give the milk.
1: Anya tejet ad.
0: And child will not cry because he get quickly the liquid.
1: És a gyerek nem sír, mert gyorsan folyadékhoz jut.
0: So many different kind of fire we have in our body.
1: Sokféle különböző tűz van a testünkben.
0: In our brain.
1: Az agyunkban.
0: In our thoughts.
1: Gondolatainkban.
0: Many things.
1: Sokféle dolog.
0: So, other animals also.
1: Más állatok szintén.
0: And this tree have also.
1: Meg a fa is.
0: So this fire element is everywhere.
1: A tűzelem mindenhol van.
0: Similarly water.
1: Hasonlóan a víz.
0: Etc.
1: És a többi.
0: So we are all one.
1: Mindannyian egyek vagyunk.
0: And that what we said, Sri Guru Atma, Paramatma, Mahatma, Purushottam, Sakal Jagke Antarjami, Characharike Atma, which I told already many times.
1: Amit már sokszor elmondtam.
0: Nabha Rupa Vyapo Satyapo.
1: Nabha.
0: Sky.
1: Az ég.
0: Nabha Rupa. Now, what is the rupa?
1: Mi az a rupa?
0: The form.
1: A forma.
0: Now, which form?
1: Milyen forma?
0: The real form is only the sky.
1: Az igazi forma csak az ég.
0: Above the clouds.
1: A felhők fölött.
0: Only the sky, nothing else.
1: Csak az ég, más nincs.
0: So, Nabha Rupa.
1: Nabha Rupa.
0: So, what is your form? Beauty, what is your form?
1: Mi a te szépséged, formád?
0: You are that equal as the endless universe.
1: Te egyenlő vagy, mint a végtelen univerzum.
0: Nabha Rupa, Satya Apo. And that is the truth.
1: Ez az igazság.
0: And you are the truth.
1: Te vagy az igazság.
0: The truth, what we are searching is within us.
1: Az igazság, amit

0: keresünk bennünk van.
1: But with this there are the Patanjali said.
0: A vrittik, ahogy Patanjali mondja.
1: So citta vritti nirodaha. So, this is we shall understand
0: meg kell értsük
1: within ourselves.
0: Magunkon belül.
1: Satya apho. So you are your atma within thyself, that is the truth.
0: Te vagy az atma magadon belül, ez az igazság.
1: What are you searching?
0: Mit keresel?
1: Moku kahan tu dhunde bande, main to tere paas mein. Sufi bhajan is there.
0: Ez egy sufi bhajan.
1: Moku kahan tu dhunde bande? Where are you searching me?
0: Hol keresel my engem, friend? Kedvesem.
1: Moku kahan tu bande bande, main to mere paas mein. I am within.
0: Belül vagyok.
1: I am in the forest.
0: Az erdőben vagyok.
1: But it is in my heart.
0: De a szívemben.
1: Moku kahan tu bande, so bande bande, main to tere paas mein. Khojoge to pal bhar mein. If you really will search me,
0: ha tényleg keresel engem,
1: to within a second,
0: egy pillanat alatt,
1: within myself, my atma,
0: bennem, az atmám,
1: and that is a one.
0: Ez egy.
1: So there are the all truth is in those great saints, what they gave such a poems and in written books is not enough.
0: Minden igazság benne van ezekbe a költeményekbe a nagy szentektől, a leírt könyvek az nem elég.
1: You can change many things in your book.
0: Sok mindent változtatni lehet a könyvben.
1: Now in my book, when it's finished, then you will print again new, and you will write many things inside.
0: A könyvemben, miután ki van nyomtatva, újra ki lehet nyomtatni és megváltoztatni sok mindent.
1: But in Bhagavad Gita, no one can change.
0: De a Bhagavad Gita-ban senki nem tud változtatni.
1: You cannot change.
0: Nem lehet.
1: And if you change, it is wrong.
0: Mert ha megváltoztatod, rosszá válik.
1: That is it.
0: Ennyi.
1: So, that truth, atma, is within ourselves.
0: Azaz igazság, az atma belül van bennünk.
1: Vimala chetan atma. And so, this vimala chetan, it is
0: a vimala chetan.
1: Beauty. And chetan, the awaken.
0: Chetan a felébredt.
1: And that is atma.
0: Az atma.
1: Dun dhyan age agam jage dun.
0: Duna.
1: Not duna. Again you make mistake.
0: Megint hibát csinálsz.
1: You should, in that way you should pronounce that language.
0: Úgy kell kiejteni ebben a nyelvben.
1: Yeah. Dunna. Dun means your concentration.
0: Ez a koncentráció.
1: Your meditation.
0: A meditációt.
1: You are. And it is your complete oneness there.
0: A teljes egységed benne van.
1: You don't see anything.
0: Nem látsz semmit.
1: You are completely in oneness.
0: Teljesen az egységben vagy.
1: Duna is a fireplace.
0: Az egy tűzhely.
1: A Duni is also fireplace.
0: A Duni az is tűzhely.
1: But Duna, a Duna is different.
0: Az más.
1: Dun dhyana. Dun and dhyan. Now,
0: most
1: in this dhuna,
0: ebben,
1: your dhyana is there, meditation is
0: benne
1: there.
0: Benne van a gyánád, a meditációd.
1: Dun dhyana age,
0: dhyana.
1: Agam jage. And then you will awake there.
0: Ott ébredsz fel.
1: And so that is called that adi anadi.
0: Ezt hívják úgy, adi anadi.
1: Adi and anadi.
0: Adi és anadi.
1: Adi is endless and endless.
0: Adi az a végtelen.
1: Adi anadi, and that is in one. Adi anadi.
0: Adi anadi egyben van.
1: And there is all creations, everything in this Bhagavad searching.
0: Az egész teremtés és minden, amit keresünk.
1: Vimal chetan atma. Vimal. Mal means impurity.
0: Mal, az a tisztátalanság.
1: And vimal is purity.
0: Vimal a tisztaság.
1: When vimal is very pure, very clean.
0: A vimal az nagyon tiszta.
1: So our atma is very pure.
0: Az atmánk nagyon tiszta.
1: Doesn't matter who is who you are here.
0: Nem számít ki kicsoda.
1: Doesn't matter what behavior you have.
0: Nem számít milyen viselkedése
1: van. But that
0: van.
1: Atma is very pure.
0: De az atma az nagyon tiszta.
1: And your atma is, we can give little example, is not 100%.
0: Lehet egy kis példát adni, nem 100%-os.
1: Now, in the highway.
0: Az autópályán.
1: Or any road.
0: Vagy valami úton.
1: And it is night.
0: Éjjel.
1: And you have light from your car.
0: Az autó lámpája.
1: Now there is one some kind of chemical.
0: Van valamilyen vegyi anyag.
1: So it's a reflecting.
0: Ami tükröz.
1: It looks like something jewel.
0: Úgy néz ki, mint valami ékszer.
1: And if you put the light off,
0: drága kő, ha kikapcsolod a lámpát, nincs semmi ott.
1: So there is a light to light.
0: A fény a fényhez.
1: And similarly, that is our atma is like that, as long as our jiva in our heart.
0: Az atmánk ilyen, amíg a jivánk benne van a szívünkben.
1: The jiva and jivatma, this both will go away.
0: A jiva és a jivatma mindkettő elmegy.
1: Then only remains here body.
0: Csak a test marad itt.
1: Then doesn't matter what they will do.
0: Nem számít, mit tesznek vele.
1: That's it.
0: Ennyi.
1: So we are one.
0: Mi egyek
1: very
0: vagyunk.
1: One. God is with us. God sees everything what you are doing.
0: Isten mindent lát, amit teszünk.
1: Doesn't matter if you are sleeping or running or diving anywhere, God knows everything.
0: Nem számít, hogy alszol vagy futsz vagy búvárkodsz, Isten mindent tud.
1: And now someone said today,
0: valaki azt mondta ma,
1: that in this telephone,
0: ebben a telefonban,
1: you can talk. How are you?
0: Belebeszélhetsz, hogy vagy?
1: But the big brothers are looking in this what you are talking.
0: De a nagy testvér figyeli, hogy mit beszélsz.
1: So that is atma.
0: Ez az atma.
1: And jivatma.
0: És a jivatma.
1: God sees everything.
0: Isten mindent lát.
1: Purity.
0: Tisztaság.
1: So purity and impurity.
0: Tisztaság és tisztátalanság.
1: So our atma is pure.
0: Az atmánk az tiszta.
1: Vimala chetan. Chetan means ever and ever awaken.
0: Chetan azt jelenti, hogy mindig éber.
1: Doesn't matter, body is sleeping.
0: Nem számít, hogy alszik a test.
1: Body is drunken.
0: Vagy hogy részeg.
1: But atma is always there.
0: De az atma mindig jelen van.
1: And that we cannot, jise na sastra kate na agni jalave bujhave na pani na mrityu mitave. All these five elements cannot destroy this jivatma.
0: Mindez az ötelem nem tudja szétrombolni ezt a jivatmát.
1: And so, what you will say, and we write that,
0: azt mondjuk, leírjuk,
1: jise sastra kate na agni, we were singing today, no?
0: Énekeltük ezt ma.
1: They wrote for me something.
0: Írtak nekem valamit.
1: But I've forgotten. When they forget, then I forget also.
0: Mikor ők elfelejtik, én is elfelejtem.
1: Chetan Atma. So always we are coming to the Atma.
0: Mindig az Atmához jutunk.
1: Parse pranam age.

0: Om Shiva.
1: Az ezért mondjuk, hogy Om Shiva.
0: Om Shiva. That time,
1: akkor,
0: that Om,
1: az az Om,
0: merges and comes as the Shiva.
1: Beleolvad, és az lesz a Shiva.
0: Mind... And so this is Alakpuriji's,
1: tehát ez,
0: glory.
1: Alakpuriji dicsősége.
0: Brahma Bheva Atma, Sunya Se Ho Par Prabhu, and therefore Prabhu,
1: tehát Prabhu,
0: Sunya Se Ho Par Prabhu, so what we call the Sunya, nothing.
1: Amit Sunyának hívunk, semmi.
0: Beyond that Sunya,
1: túl azon a Sunyán,
0: is that Jiva, this Atma, that great saints or Deva Devis, they are Alakpuriji.
1: A nagy szenteken túl Alakpuriji.
0: Sakshi Shuddha Atma, and that is evidence.
1: És ott a bizonyíték.
0: A very pure.
1: Nagyon tisztán.
0: Is that Atma.
1: Az az Atma.
0: Then all our sin and first suffering, everything is behind.
1: Minden bűn és szenvedés hátra marad.
0: We take one fruit.
1: Van egy gyümölcs.
0: And we squeezed. And juice comes out.
1: Kinyomjuk, kijön a leve.
0: Rest remains out.
1: Marad a száradék.
0: Similarly, all our mistakes, our sin, this, all will be there.
1: Hasonlóan az összes hibánk,
0: like
1: bűnünk.
0: In dark night.
1: Mint a sötét éjjel.
0: Suddenly, the sun comes out.
1: És akkor hirtelen fölkel a nap.
0: And then, pure light and sun only.
1: Tiszta fény és csak a nap.
0: Similarly, we all are like that.
1: Hasonlóan mind olyanok vagyunk.
0: But it is time to come and go on this path.
1: De időbe telik ezen az úton
0: Sunya
1: járni.
0: Sunya Se Par Prabhu Sakshi Sudatma Dhar Dhyana Soham Muni Mohan. And to achieve this,
1: elérni ezt.
0: Dhar Dhyana. Meditate always. Concentrate always.
1: Mindig meditálj, koncentrálj.
0: Soham mantras.
1: Soham mantra.
0: Finally you have to come Soham.
1: Végül el kell jussd a Sohamhoz.
0: So means you, ham means I.
1: So, te, ham, én.
0: Soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, so. It turns back.
1: Visszafelé megy, visszafordul.
0: Soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, soham, ham, soham, ham, so, soham, ham. Mahaprabhuji's beautiful bhajan.
1: Mahaprabhuji szép bhajanja.
0: And one poem.
1: És egy költemény.
0: In Mahaprabhuji's book.
1: Mahaprabhuji könyvében.
0: Dhar dhyan soham muni mohan. That muni means.
1: Az a muni azt jelenti.
0: Silent.
1: Csendes.
0: Often I said, we should make mauna.
1: Gyakran mondom, hogy mauna legyen.
0: We can do the mauna. You can maximum 5 seconds.
1: Ti maximum 5 másodpercig tudtok.
0: Then vritti is going complete somewhere.
1: Aztán jönnek teljesen a vrittik.
0: So it's not easy to go to the muni.
1: Nem könnyű.
0: Muni means who can come to oneness.
1: Muniban lenni, ami eljuthat az egységhez, aki.
0: It's not easy.
1: Nem könnyű.
0: So we said, I said once to Guruji.
1: Azt mondtam egyszer Guruji-nak.
0: If I cannot be so silent.
1: Ha nem tudok annyira csendes lenni.
0: Then at least you should know, Guruji, that I'm always thinking on you.
1: Legalább tudd az, Guruji, hogy mindig te rád gondolok.
0: So this is also for me silent.
1: Ez számomra a csend.
0: Sukha rupa se sahaj dhyatma. And that one is very happy.
1: És az nagyon boldog.
0: Pleasant.
1: Kellemes.
0: Sukha. always life is the very pleasant life.
1: Az élet mindig nagyon kellemes.
0: Because sukha,
1: mert sukha,
0: there is no word in these languages.
1: Ezekben a nyelvekben nincs erre szó.
0: And what is in these languages which is not in this language.
1: Ami abban a nyelvben, ami van, az nincs ebben.
0: So Bhavasukh se tare atma Gurudeep ho no, atma Sukh roop se sehajudharatma Gurudeep ho pranam shayar and therefore say O Gurudev Mahaprabhuji
1: Ezért O Gurudev Mahaprabhuji
0: You are the sire and sire is like an ocean.
1: Te vagy, olyan vagy, mint az óceán.
0: But something more than that.
1: De több még, mint ennél is.
0: You dig a whale, water whale.
1: Ásol egy kutat.
0: And there's only little water.
1: Csak kevés víz van.
0: But we take water constantly, we are pumping out.
1: De állandóan szivattyúzzuk kifelé.
0: But water is coming there under.
1: De mégis mindig jön víz.
0: That throat and that is sire.
1: Az a forrás a sire.
0: That is it.
1: Yes.
0: So, dhar dhyan soham muni mohan sukh roop se sahaj dhyatma gurudeep ho pranam sire. Mahaprabhuji is that one.
1: Mahaprabhuji az.
0: Aap hi Param Atma, O Mahaprabhuji,
1: O Mahaprabhuji,
0: you are that Param Atma.
1: Te vagy az a Paramatma.
0: This is prayer.
1: Ez egy ima.
0: Request.
1: Egy kérés.
0: And giving this oneness.
1: És megadja azt az egységet.
0: Surat kar dhyan dharsi. And to those who will surat. Yani concentration.
1: És azoknak, akiknek megvan a koncentráció,
0: dhyan dharsi, that you will meditate.
1: Hogy meditálsz.
0: All vritti is different.
1: Minden vritti más.
0: You will get everything.
1: Megkapsz mindent.
0: Come. Gurudev said, just come.
1: Gurudev azt mondja, csak gyere.
0: If you become angry or something and you go away.
1: Ha mérges vagy, elmész.
0: And I don't feel I didn't get anything from Guruji.
1: Nem kapok semmit Gurujitól.
0: What do you want from Guruji?
1: Mit akarsz Gurujitól?
0: You should give something to Guruji.
1: Neked kellene adni valamit Gurujinak.
0: But that what you need.
1: Amire szükséged van.
0: It is not in that way.
1: Az nem úgy van.
0: It is more and more Guruji will give purification and he knows that you are the best and it will come everything to you.
1: Guruji egyre jobban tisztít, ő tudja, hogy te a legjobb vagy.
0: Suratakar guru dhyana darsi.
1: És minden eljut
0: Therefore,
1: hozzád. Tehát?
0: Meditate on Gurudev.
1: Tehát meditálj Gurudevám.
0: Bhav dukh se tari atma. Then, of course,
1: aztán persze,
0: bhav dukh, bhava is the samsara, this world.
1: Bhava is a samsara, is a világ.
0: So, bhav dukh se tari atma. Dukha means again, the troubles.
1: Dukha, megint a bajok.
0: Tari atma, you will swim over the ocean.
1: Átúszol az óceánon.
0: Shivananda bole arti. And therefore, the Shivananji of Mahaprabhuji's disciple from Chotikhatu.
1: Tehát Shivananji, Mahaprabhuji tanítványa Chotikhatuból.
0: And Gurudev Nirguna Mahatma. And he said, Gurudev is a Nirguna, not a Saguna.
1: Azt mondja, a Gurudev Nirguna is, nem Sarguna.
0: Sri Guru Atma Param. Homatma Purusottama.

0: one nice question.
1: Tegnap volt egy jó kérdés.
0: It was a little long question.
1: Picit hosszú kérdés.
0: But I think that answer is very short.
1: De azt gondolom, a válasz az rövid.
0: And also today not similar but same thing come to me.
1: És ma egy hasonló dolog jött fel.
0: Question was about Guru Vakya.
1: A kérdés a Guru Vakyával volt kapcsolatos.
0: Which Guru Vakya and so many Guru Vakyas and especially if you are a young disciple or young age, maybe you have problem with all this Guru Vakya what we hear from Vishwa Guruji.
1: Hogy olyan sok Guru Vakyát hallunk Swamiji-tól, Vishwa Guruji-tól, és különösen, ha fiatal vagy, akkor most nem tudod, hogy a rengeteg Guru Vakya közül melyikkel mit tegyél.
0: In short, yes, that was question.
1: Yes.
0: Yes. I hear one thing from... I read from one man.
1: Olvastam egyszer egy dolgot.
0: He was the main organizer and president of a Sai organization. Sai Baba organization.
1: Ő a Sai Baba szervezetének a fő szervezője volt.
0: And in one moment he was completely pissed off. Guru Vakya, everybody said Guru Vakya. Baba said.
1: És egyszer teljesen elkeseredett, mert mindenki azt mondta, hogy a Baba ezt mondta meg, azt mondta meg amazt.
0: And you know, once I got book, something, book with the, was, Sai Baba said something like this was a front page.
1: És egyszer olvastam egy könyvet, ami olyasmi volt a címe, hogy Sai Baba mondásai.
0: And I read this book.
1: Elolvastam.
0: And I was, something was wrong inside.
1: Valami nem stimmelt.
0: Because on the one page was something, on other page was completely different, on the third page is a third variation, but not consistent inside.
1: Mert az egyik lapon ez állt, a másikon a teljesen ellentét, a harmadikon megint más valami, és nem volt az egészben egy következetesség.
0: And somehow, because of, I feel duty to read this book.
1: De úgy gondoltam, el kell olvassam.
0: Because I got this book, okay, I will read.
1: Megkaptam a könyvet, akkor elolvasom.
0: And in the end, I realized that nothing of this really Sai Baba said.
1: És aztán rájöttem, hogy igazából ebből semmit sem Sai Baba maga mondott.
0: But person got from meditation.
1: Hanem, amit az emberek meditációban kaptak.
0: And just come to the Sai Baba and said, this book is okay. And Sai Baba said,
1: Oda mentek.
0: And that man press book.
1: Oda mentek Sai Babához, mutatták neki a könyvet, hogy akkor ez rendben lesz, és ő bólintott, és akkor kiadták, mint Sai Baba könyvét.
0: Do you have some similar things? Not with the printing book, but...
1: Történik-e valami hasonló? Most nem a könyvekre gondolok, hanem hogy Swamiji ezt meg azt mondta.
0: Yes. And igen. That man, president of this organization, in one moment said... Yes, okay. To whom Sai Baba said this and in which context?
1: És akkor ennek a szervezetnek az elnöke azt mondta, hogy hát rendben van, de nézzük meg azt, hogy kinek és mikor mondta azt a dolgot Sai Baba.
0: That is very important.
1: Az a nagyon fontos.
0: If you are passing near the Gadi of Vishwa Guruji,
1: hogyha itt Gadi, Vishwa Guruji Gadia előtt haladsz
0: And somebody put a question.
1: Valaki föltesz egy kérdést.
0: And you hear this.
1: Akkor hallod.
0: That answer is for that person.
1: Az a válasz akkor annak a személynek szól.
0: For that person is Guru Vakya.
1: Ő neki Guru Vakya.
0: For you maybe is not.
1: Neked, aki csak elmész ott és véletlenül hallod, lehet, hogy nem.
0: And of course, when you got something directly from your Gurudev,
1: persze, hogyha valamit közvetlenül neked mond a gurud,
0: it is for you.
1: Az neked szól.
0: And you will not tell to everybody, yes, yes, yes, Swamiji told this and we must do this.
1: És akkor nem mond el mindenkinek, hogy Swamiji ezt mondta és ezt kell csináljatok.
0: You know this history about Agarbatis.
1: Ez az Agarbati hysteria például.
0: Now somehow is Agarbati prohibiting yoga in daily life.
1: Most a jóga mindennapi életben be van tiltva.
0: Why?
1: Miért?
0: Why is prohibit?
1: Miért is van betiltva?
0: You must take and use your common sense.
1: A józan eszedet használd.
0: What Swamiji said about this?
1: Mit is mondott erről Swamiji?
0: This modern Agarbati is mostly inside a lot of chemistry.
1: Hogy ezek a modern agarbatik füstölők.
0: That is a lot of artificial smell inside.
1: Mindenféle mesterséges szagosítók vannak benne.
0: Because agarbati, if you want a real agarbati, is expensive.
1: Mert az igazi agarbati az meg drága.
0: And because of that, in the ancient time, during the when Swamiji was young and start with the Guruji.
1: Ezért régen, mikor Swamiji fiatal volt, Gurujival kezdett.
0: Guruji was cutting the agarbati in the three piece.
1: Guruji az agarbati pálcát három részre vágta.
0: Because the real agarbati is expensive.
1: Mert drága volt.
0: And if you try to buy a real agarbati without chemistry inside, pure, it is approximately one box, I don't know how much.
1: De hogyha ilyen igazi agarbatit akarsz venni, ami nincs mesterséges anyagokkal tele, akkor and, az sokba kerül.
0: And in one moment before realizing this, I was see that I really like agarbati from my young age.
1: Én fiatal korom óta szeretem az agarbatit, de mielőtt erre rájöttem, hogy ez így van.
0: And in one moment I realized that agarbati I don't use anymore.
1: Most már nem szeretem használni.
0: Because you know when you pass on the airport through duty free shop. You know this.
1: A repülőtéren a vámmentes bolt, az a szag.
0: Everything is same.
1: Ugyanaz.
0: And little is
1: kicsit folytós.
0: Yes?
1: Yeah.
0: This airport or when you pass near the Lush shop. Everywhere in the world, Lush have same smell.
1: Ugyanaz a szag van mindenhol a világon.
0: Little too much.
1: Kicsit sok is.
0: And I joke that this modern agarbati is like an old lady's perfume.
1: Ez olyan, mint az idős hölgyek kölnie.
0: And I don't use this.
1: Nem használom.
0: And I try to found some, and I found some good agarbatis. It is expensive, but it's really good.
1: De találtam valami jó füstölőt, az drága, de tényleg jó.
0: And also I am cutting in the three.
1: És akkor most én magam is három darabra vagdosom.
0: And we use here, I must said, bad quality.
1: És itt pedig azt kell, hogy mondjam, rossz
0: and minőséget
1: használunk.
0: And because of that, it's really even worse than when we go in the coffee shop.
1: És ez
0: but now is anymore is not smoking in the coffee shop, but like in the some club where is a lot of smoke.
1: És ez rosszabb így, mint amikor régebben dohányoztak a cukrászdában.
0: And smoke is going directly to the Swamiji's eyes and nose.
1: És a
0: of
1: füst,
0: course, he said no agarbati.
1: Füst közvetlenül belemegy Swamiji szemébe meg órába, persze, hogy azt mondja, hogy ne használjunk.
0: But why you are using agarbati?
1: De miért használod az agarbatit?
0: Because agarbati is changing the atmosphere.
1: Mert az megváltoztatja a légkört.
0: Why is changing atmosphere agarbati?
1: És miért változtatja
0: because
1: meg?
0: All of us have chemistry.
1: Mindannyiunkban vegyi anyagok vannak.
0: And again, if you have a time and you are curious, I think National Geographic make a really good documentary about senses.
1: Hogyha van elég időtök és érdeklődtök, a National Geographic-nak van egy jó filmje az érzékekről.
0: And try to see about the smell.
1: Nézzétek meg, ami a szaglásról szól.
0: And you will feel, you will see that every emotion, every state of your mind have different chemistry.
1: Minden érzelemnek, minden elmeállapotnak más a vegyi.
0: And that chemistry is going in your sweating.
1: Más a kémiája a testben, és az kijön az izzadságban.
0: What means you may see aura,

0: And that is the disaster.
1: A szörnyű.
0: That smell is not existing for others.
1: Mások számára nem is létezik, de neked napokig az orrodban marad.
0: Mostly bad.
1: Többnyire rossz.
0: And because of that, you will read in the books and hear from Swamiji that place where is the Katu ashram have special smell.
1: És ezért van a könyvekben leírva, hogy Swamiji mondta, hogy az a hely, ahol a Katu ashramban, annak különleges az illata.
0: Because this Abha Mandal of Mahaprabhuji in the ashram is going around and you feel, but also you feel like a smell, nice smell.
1: Mahaprabhuji kisugárzását ott érezni lehet szag for illat formájában is.
0: And that Agarbati is purifying your thoughts because, okay, short experiment, they said. They took the sweating of the students before exam.
1: Az Agarbati kisztítja az egyetemi hallgatónak vizsga előtt.
0: Purify from the smell, but remain only chemistry.
1: Megtisztították, és maradtak a vegyi anyagok.
0: And they take few people, like guinea pigs.
1: Vettek néhány kísérleti malacot, embereket.
0: In the nose directly that chemistry, that smell, not smell, but that's what is essential in sweating.
1: És annak az izzadságnak az esszenciáját közvetlenül az orrukba nyomták.
0: And they are showing to them the most relaxing picture on the screen.
1: És mutattak nekik mindenféle ellazító képeket.
0: And measuring the what is happening in the body.
1: És megmérték a testi reakcióikat.
0: And everybody was in the stress.
1: És mindenki stresszben volt.
0: Because of that we said, dog smell your fear.
1: Ezért van az, hogy azt mondják, a kutya kiszagolja a félelmedet.
0: Yes. And because of that we said the Agarbati is the purifying the atmosphere and also purify your thoughts.
1: És ezért mondjuk azt, hogy az Agarbati tisztítja a légkört és a gondolatokat is.
0: Also using the candle. The worst thing what you will do for your health is using this modern smell candle.
1: És ugyanez van a gyertyával, a legrosszabb, amit az egészségeddel tehetsz, ha ezeket a modern illatgyertyákat használod.
0: Inside is paraffin, what is similar like you take that your car is running and you smell.
1: Paraffinból készült, ez olyan, mintha az autó kipufogó gázát lélegeznéd be.
0: And because in Kali Yuga is only one God, and that is the money.
1: De a Kali Yugában csak egy Isten van, a pénz.
0: You put the worst perfume inside.
1: Ezért a leggyengébb minőségű parfümöt rakják
0: and
1: bele.
0: And you put nice atmosphere candle with the smell which is
1: meggyújtasz egy finom illatgyertyát, megfulladsz tőle, megöl.
0: That because of that if you use such a candle, vask and artificial, really pure smell inside. Or the best nothing.
1: Csak olyan illatgyertyát használsz, ami természetes és finom, vagy pedig semmit.
0: And if you know this, you know to recognize what is the Guru Vakya.
1: És ha ezt tudod, akkor fel tudod ismerni, hogy mi a Guru Vakya.
0: What is something what in this moment is without this what I said, all this explanation, good not to do.
1: És akkor felismered ilyen hosszas magyarázat nélkül, hogy mi az, amit jobb, ha nem teszel.
0: And also, if your guru said to you something, that it's for you.
1: Ha neked mond valamit a gurud, az neked szól.
0: But usually, I know, and everybody of you know.
1: De tudjátok, én is tudom.
0: Disciple use words Guru Vakya like a sword.
1: Úgy használja a tanítvány a Guru Vakyát, mint egy kardot.

0: for everything what they want. They said, Gurvakya, Gurvakya.
1: Ha akar valamit, akkor azt mondja, ez Gurvakya.
0: And that is the final. Puff. What you will tell?
1: És akkor az a végső szó, mit lehet erre válaszolni?
0: That is the blackmailing.
1: Ez zsarolás.
0: If you said, no. Oh my God, you are not a good disciple.
1: És hogyha valaki azt mondja, hogy ez nem így van, akkor azt mondják rá, hogy ez nem jó tanítvány.
0: And because of that, you must be again with the common sense.
1: Tehát húzanész.
0: Also be aware who is telling to you Gurvakya.
1: És figyelj arra is, hogy ki mondja neked azt, hogy ez Gurvakya.
0: That is very important.
1: Nagyon fontos.
0: Of course, you need to have a lot of knowledge.
1: Persze, sok tudásra van szükség.
0: I must say that somehow people nowadays lose this knowledge.
1: Az emberek többnyire elvesztették ezt a tudást.
0: And when you go to this little machine.
1: Ha ehhez a pici géphez fordulsz.
0: This little machine is very dangerous.
1: Az nagyon veszélyes.
0: Really?
1: De tényleg.
0: I like because it is your life much easier.
1: Szeretem, mert könnyebbé teszi az életet.
0: But also nowadays, especially I think last few months, years, these shorts, reels, how they said, videos, is so dangerous.
1: De most különösen az utóbbi hónapban, meg évben, amik bejöttek ezek a rövidke videók, ezek annyira veszélyesek.
0: Because of artificial intelligence.
1: Mert hogy mesterséges intelligenciával hozzák
0: ezeket
1: létre.
0: Which is able to completely copy the voice of that person.
1: Az meg valakinek a hangját teljesen reprodukálni tudja.
0: You may put that Elon Musk said on the Serbian language what you want.
1: Például meg lehet csinálni, hogy Elon Musk szerb nyelven mondja bármit, amit akarsz.
0: Nicely move everything.
1: Szépen mozog a szája.
0: And if that is possible, which news is the real news and which news is the fake news?
1: Akkor most, hogyha ilyesmi lehetséges, akkor melyik hír igaz és melyik a fake news?
0: And if we don't have a knowledge, and if we are naive, we are just bite.
1: Ha nincs benne tudás és naív vagy, akkor beveszed.
0: Oh yes, I see. That is some alien race is in the middle of the earth. Yes, that Elon Musk said this.
1: Láttam a videón, hogy Elon Musk azt mondta, hogy a Föld középpontjában űrlények laknak.
0: That is the illness.
1: Ez valami betegség.
0: And we are just, oh, yes, I see this and sharing this. That is the fake news.
1: Láttam, mondod, és megosztod, ez az álhír.
0: But always was fake news.
1: De mindig volt álhír.
0: Always. I saw the witches was flying.
1: Láttam, hogy repültek a boszorkányok.
0: I saw the werewolf.
1: Láttam a vérfarkast.
0: Of course, yes. Persze. You eat a lot of this, not barley, I think, yes. And inside was one fungi, which is make chemistry like LSD.
1: Hogyha a bizonyos gombákat megettek, akkor attól halucinációk lettek, mint az LSD-től.
0: And in mid-body was
1: a középkorban, amikor a romblott gabonát ettek, az volt fertőzött ilyen gombával.
0: But use your common sense.
1: Használd a józan eszed.
0: For common sense, what we said in yoga, viveka.
1: A jogában ezt úgy mondjuk viveka.
0: Try to learn.
1: Próbálj tanulni.
0: Really try to learn, but from real source.
1: De tiszta forrásból tanulj.
0: Try to think.
1: És gondold át.
0: And try to be a Renaissance man or woman.
1: Legyél polihisztor.
0: Yes, that we

0: need.
1: Erre van szükség.
0: If we will not make that now we become Renaissance men and women, we will in the few years just jump in the medieval time.
1: Hogyha most nem válsz polihisztorrá, akkor néhány év múlva visszaesel a középkor szintjére.
0: And because of that, not be critical, not don't believe, but okay, think about what you hear about Guruvakya.
1: Nem arról van szó, hogy mindent kritizálja, amit hallasz, hanem gondold át, hogy ez tényleg Guruvakya.
0: It was some question about something to Swamiji.
1: Volt valami kérdés.
0: And that one particular person put the question.
1: Amit valaki föltett Swamijinek.
0: Maybe for that person was that answer.
1: Annak az embernek szólt az a válasz.
0: Not for others.
1: Másoknak nem.
0: This Guruvakya is not, I'm not happy with this and I will not use.
1: De nem arról beszélek most, hogy ez a Guruvakya nekem nem tetszik, azért nem használom.
0: But be critical.
1: Hanem szemléld,
0: common sense.
1: Józan ésszel,
0: kritikusan. And you will see the mostly people use Guruvakya, only that kind of Guruvakya which is going to my wishes.
1: De
0: what I want.
1: Megfigyelhető, hogy a legtöbbször az emberek azokat a guruvakjákat használják, amik az ő vágyaiknak megfelelnek.
0: We said in the creation language, so što se babi htilo, to se babi snilo.
1: Ezt mondjuk horvátul.
0: What means what grandma want, that grandma will dream about this.
1: Amit azt jelenti, hogy amit a nagymama akar, arról fog álmodni.
0: And somehow, miraculously, people always hear Guruvakya, what is his wish.
1: És csodálatosképpen az emberek mindig azt a Guruvakyát hallják meg, ami alátámasztja a vágyaikat.
0: And if it's not my wish, for my ego will be good, and I will talk about this. Oh, I must go to India. Okay?
1: És
0: I will not, but I must. Look, be common sense.
1: Legyél józan, legyen józan eszed. Például azt hallod, hogy Indiába kell menni, akkor Indiába mész.
0: And of course, what was also in that question, that is not connected with the meat, eggs, fish, drugs, alcohol, etc.
1: Persze,
0: that is completely normal, that is without any question mark.
1: Ez persze benne volt a kérdésben is, hogy itt nem olyan dolgokról beszélünk, mint hogy ne egyél húst, ne egyél alkoholt, meg ne dohányozzál, ezek alapvető dolgok.
0: And mostly people have problem sometimes with, yes, but Swamiji said this, but you are sure? And to whom said this?
1: Néha az emberek
0: in which context said this?
1: Kételkednek, hogy hát Swamiji ezt mondta, de hát hogy van ez, és akkor gondolj arra, hogy kinek, mikor, miért mondta.
0: And when you understand this, you will not have problem with your Gurudev.
1: És ha ezt megérted, nem lesz Gurudevával problémád.
0: Always you have problem with the Gurudev.
1: De mindig problémánk van Gurudevával.
0: They said if you are too long near the fire, near the Raja, Maharaja, and near the Guru, you will have little problem. If you are too near to the fire, you will burn yourself.
1: Van egy mondás, hogy ha túl közel mész a guruhoz, a királyhoz, vagy a tűzhöz, abból bajod lehet. Ha a tűzhöz közel mész, megégeted magad.
0: If you will be too near and too long near the king,
1: hogyha a királyhoz túl közel mész hosszú időre,
0: from history you know that maybe you will lose your head.
1: Akkor ismerheted a történelemből, lehet, hogy a fejedet veszik.
0: And near the guru, also your ego will not be happy, and it will be hard time.
1: És ha a guruhoz leszel túl közel, akkor az egód megszenvedi, és nehéz lesz.
0: And it's completely normal that we have little problem.
1: Ez teljesen normális, hogy ez így történik.
0: It is nothing wrong with you.

0: Nem veled van a baj.
1: It is problem with one little part of us.
0: Csak azzal a pici dologgal bennünk.
1: That is the part of the ego.
0: Ami az ego.
1: That is the part of the fear of losing myself.
0: Az a félelem, hogy elveszítem önmagam.
1: What we hear yesterday, that is the from Madaramji about flute.
0: Tegnap Madaramji.
1: Bambú.
0: A bambusz fuvoláról.
1: Because only when you are completely clean from inside.
0: Ha teljesen tiszta vagy belül.
1: The divine can play through you.
0: Csak akkor tud rajtad keresztül játszani az isteni.
1: And because of that, bamboo have such quality. Bad quality is the making fire when is the quarreling.
0: Ezért a rossz minőségű bambusz az csak a tűzre való, ha vitatkozol.
1: But in other hand is so nice picture Krishna with the flute.
0: De ott van az a szép kép Krishna a fuvolával.
1: And we need to be that flute.
0: Azzá a fuvolává kell váljunk.
1: That divine is making a nice music.
0: Ami a gyönyörű zenéjét, amin játsza az Isten.
1: And because of that we always said naham karata, prabhudip karata, maha prabhudip karata, hi kevalam.
0: Ezért
1: shanti.
0: Ismételjük mindig ezt.
1: Sridipnam Bhagavana ki jai.

0: For a moment, remain sitting, close your eyes, try to sit straight.
1: De marad csukott szemmel.
0: And bring your awareness to the Manipur chakra.
1: Vidd figyelmedet a Manipur chakrára.
0: Relax the abdominal muscles.
1: Lazítsd a hasizmokat.
0: And feel the gentle movement of the breath in around the navel center.
1: Érezd a köldök központnál a levegő finom mozgását.

0: csakrát zengetjük, miközben a manipú csakrában maradunk.
1: As a continuous chant,
0: folyamatosan zengetjük.
1: So, when you run out of breath, just breathe in and carry on, and so that the unbroken sound of the mantra will keep going.
0: És hogyha elfogy a levegőd, akkor vegyél újra levegőt és folytasd, és ilyen módon a megszakítás nélkül lesz majd a mantra.

0: remain in the Manipur, in your naval center.
1: Maradja Manipurban, a köldök központodban.

0: And we will chant Om, and from the Manipur, the sound will be rising up to the top of the head.
1: Az Omot fogjuk zengetni, a Manipurból a hang fölemelkedik a fejtetőig.
0: Deep inhalation.
1: Mély belégzés.

0: And bring attention now to the Anahat chakra, your heart center.
1: Figyelmedet most vidd az Anahat chakrára, a szívközponthoz.
0: We will chant Om Shanti, but just this Om Shanti, not Shanti, Shanti, Shanti Hi.
1: Csak az Om Shantit zengetjük, nem úgy, hogy Shanti, Shanti, Shanti, csak az Om Shantit.
0: And you may place your one hand on the heart or both. Just feel the resonance of this peace mantra whilst chanting.
1: Az egyik vagy mindkét kezet a szívtájékra helyezheted, és érezheted a béke mantrának ezt a rezgését.

0: And bring your palms together, rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld meg.
0: And gently massaging your face.
1: Finoman simítsd át az arcod.
0: And open your eyes.
1: És nyisd a szemed.
0: So, Hariom, good morning. That was just a little nada yoga.
1: Hariom, good morning. Ez egy kis nada yoga gyakorlás volt.
0: I have met with someone outside briefly just before this satsang.
1: Valakivel beszéltem röviden a program előtt.
0: And she said, "You are the best therapist."
1: Azt mondotta, hogy te vagy a legjobb orvos.
0: And we all are therapists, really.
1: Te vagy a legjobb gyógyító, mindannyian gyógyítók vagyunk valójában.
0: And it is good to be aware that we have all the tools that we need for our self-therapy.
1: Jó, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy mindannyian rendelkezésünkre állnak az öngyógyításhoz szükséges eszközök.
0: Maybe you can't blow to the bamboo.
1: Lehet, hogy nem tudsz bambuszt fújni.
0: But these mantras, the chants that we have, is something that everyone

0: can do.
1: De ezeket a mantrákat mindenki tudja zengetni, amik vannak nekünk.
0: And so it's good to be aware and independent in a way in this field.
1: Jó ennek tudatában lenni, és akkor így függetlennek lehetünk.
0: Because it is not really the flute that or something external, but it always comes from within us, no?
1: Mert nem a fuvola teszi, vagy valami más külső dolog, hanem mindig belülről jön.
0: And so it reminded me once I heard someone, I think it's a video of Vishwa Guruji's lecture.
1: Azt hiszem, hogy Vishwa Guruji egy videó előadásában volt.
0: And that lady, it was somewhere in Slovenia, she asked that I feel stuck, something energetically inside me is not right.
1: Hogy valami energiablokkot érzek, mondta a Szlovéniában ez a hölgy.
0: What should I do?
1: Ez nem jó, mit csináljak?
0: And Swamiji, there was a little bit of a quietness, and then he said, learn to give.
1: Swamiji egy pillanatra csendben maradt, aztán azt mondta, próbálj meg adni.
0: And
1: tanulj meg adni.
0: The whole satsang was about giving.
1: És azután az egész satsang az adásról szólt.
0: Sometime we may ask, well, what can I give?
1: Megkérdezheted, hát mit adhatok?
0: And Swamiji at the end, he said one beautiful sentence I remember till today.
1: Swamiji egy szép mondattal fejezte be, amire a mai napig emlékezem.
0: God has given every soul.
1: Isten minden léleknek megadta.
0: A very particular way to give to this world.
1: Azt a különleges képességet, hogy adni tud a világnak.
0: When you find out what it is,
1: ha megtalálod, hogy mi az,
0: you will be very happy.
1: Akkor nagyon boldog leszel.
0: So in one level we are all one, of course, in the deepest, in level of the Atman.
1: A legmélyebb szinten, az Atma szintjén persze mindannyian egyek vagyunk.
0: But beside that we have our personal dharma.
1: De azon kívül mindannyiunknak megvan a személyes dharmája.
0: And when we find out what it is and we surrender to it,
1: ha megtaláljuk, hogy mi az, és átadjuk magunkat annak,
0: then it feels good, it opens our blocks.
1: Akkor jól érezzük magunkat, és az megnyitja a letapadásokat, a blokkokat.
0: And it's always good for everybody, not just for me.
1: És az nem csak nekem jó, hanem mindenki másnak.
0: And it does not need to be something big.
1: Nem valami nagy dolog feltétlen.
0: It can, you may already be doing it.
1: Lehet, hogy már tulajdonképpen csinálod.
0: But the way how it is done perhaps matters more.
1: De még többet számít az, hogy hogyan csinálod.
0: It is said that man sees the action.
1: Az ember, azt mondják, a cselekedetet látja.
0: But God sees the intention.
1: Az Isten pedig a szándékot.
0: And we know this from Vishwa Guruji. We have, perhaps everyone has a personal experience.
1: Talán mindannyiótoknak van erre a személyes tapasztalata Vishwa Guruji-val.
0: How he can see our intentions.
1: Hogy hogyan látja a mi szándékainkat.
0: And we can't fool him.
1: Nem lehet őt becsapni.
0: And on the other side, the action may look a bit strange, but the intention is pure and he appreciates that.
1: Lehet, hogyha a cselekedet egy kicsit furcsa is, de a szándék az tiszta, akkor az tetszik neki.
0: So anyhow, I find this chant, these mantras, this a loud kind of chanting, very nice calming and clearing practices.
1: Az én tapasztalatom szerint ezek a hangos mantra zengetés

0: nagyon jó lenyugtató és tisztító hatással vannak.
1: And today, beside this, I was in the morning thinking about one rága that I can play for you.
0: Ezen túl reggel gondoltam egy rágára, amit most eljátszanék nektek.
1: Yesterday we had introduction to this shakuhachi flute, to this Japanese music.
0: Tegnap volt egy bevezetés ehhez a fajta japán fuvolához.
1: And so the other bamboo flute, there are many, but the other one that I know and play is this bansuri, the Indian bamboo flute.
0: Sokféle ilyen van, de az, amit én ismerek, ez az indiai fajta.
1: And the music that's being played on this instrument is called the Indian classical music.
0: És amit ezen a hangszeren játszanak, azt a fajta zenét úgy hívják, hogy indiai klasszikus zene.
1: And there are what's called the ragas in this Indian classical music.
0: És ezek a rágák.
1: Raga means few things. We know raga and dvesha.
0: Több dolgot jelent a szó, ismerjük abból, hogy rága és dvesha.
1: But in this context it means the mood.
0: De ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy hangulat.
1: And so the some, I don't know who, but it was discovered that the mood in the nature is changing, as if the planetary mind, its mood changes every 3 hours.
0: És nem tudom, ki fedezte föl, de felfedezték, hogy a természetben is változik a hangulat, ahogy a bolygók elméje változik.
1: And so this music is made to bring our mind into that harmony with this nature mind. So every 3 hours there can be a different raga.
0: És akkor ez a zene, ez harmóniába tudja hozni a mi elménket ezzel a kozmikus elmével, ami 3 óránként változik.
1: And some of these ragas, they have paintings or stories behind it.
0: Néhány rágához tartozik egy történet vagy festmény.
1: A lot of them you can see display God Krishna playing his bansuri.
0: Több ilyen festményen az Úr Krishna látható, ahogy játszik a hangszerén.
1: And some others, for example, the one that I want to tell you, they have a little story behind it.
0: És van egy, amit most el szeretnék mondani a hozzá kapcsolódó történetet.
1: And this one is one raga that relates to a story of Siddhartha, who later became Buddha.
0: És ez Siddhartáról szól, aki később Buddhává vált.
1: Actually, recently I read one book about the life of Buddha.
0: Nemrég olvastam az ő életéről egy könyvet.
1: And there I found that he used to play bansuri. És he played the flute when he was little boy.
0: És abban le volt írva, hogy ő is kisfiú korában ilyen fuvolán játszott.
1: Anyhow, you know, in Sri Lanka, Swami Avatar Puriji was telling this story about his life of Buddha.
0: Swami Avatar Puri Strilkiben mondta el ezt a történetet Buddha életéről.
1: That how when he was born, then the astrologer was called and he said he will be either great king or a great monk.
0: És amikor megszületett, hívatták az asztrológust, aki azt mondta, hogy ha ez a gyermek, ez vagy nagy király lesz, vagy nagy szerzetes.
1: And of course the king was wishing for him to be a great king.
0: Persze az apja, a király az azt szerette volna, hogy nagy király legyen.
1: So he built the walls around the town and the whole town was filled only with young and healthy people.
0: És akkor falat építetett a város köré, és a várost megtöltötte fiatal, egészséges emberekkel.
1: And if someone got sick, he had to leave.
0: És ha valaki beteg lett, annak el kellett távoznia.
1: There was only a fun and everything. He materially, Buddha Siddhartha at that time was given everything.
0: És akkor anyagilag ő mindent megkapott, és csak vidámság vette körül.
1: And the story says that one day he heard someone was playing a music. It was a vina with the singing.
0: És egyszer hallott valami zenét, vínán játszottak és énekeltek.
1: And he felt something that he did not feel till then.
0: Valami olyasmit érzett akkor, amit az előtt soha.
1: It was a kind of a sadness or a melancholic feeling.
0: Valami szomorúságot, melankóliát.
1: Very different to all those other feelings that he experienced till then.
0: Ez nagyon különbözött az összes addig érzéstől, amivel találkozott.
1: What sometimes wrongly we call happiness.
0: Amit hibásan boldogságnak nevezzünk.
1: But it's not happiness we know, it is just kind of a ecstatic emotional wave in the mind.
0: De az nem a boldogság, hanem azok ilyen ecstatikus elmehullámok.
1: And it usually comes and then it goes.
0: Általában jön és megy.
1: And so he was listening and then he went to his friend, he had a close good friend.
0: Hallgatta a zenét, és akkor oda ment a barátjához, volt egy közeli barátja.
1: And he consulted him, what is this? What am I feeling?
0: Megkérdezte, mi ez az érzés bennem most?
1: And the talk was going on between them.
0: Beszélgettek.
1: And he had to reveal him that outside of the kingdom is very different world, outside of the city.
0: És akkor kiderült a számára, hogy a város falain kívül nagyon más a világ.
1: And eventually he escaped and he has seen the sickness, the suffering, the old age and the death.
0: És akkor kiszökött és látta a betegséget, a szenvedést és a halált.
1: And a tremendous feeling of compassion woke up within him.
0: És akkor óriási együttérzés támadt fel benne.
1: Not for him. It was not based on fear that, oh, this is terrible, I must find a way to get out of this situation.
0: Nem azt érezte, hogy ez milyen szörnyű, és nekem meg kell ezektől menekülni az ilyen helyzetektől.
1: Maybe that would not be enough.
0: Nem lett volna elég.
1: If he would have done it for himself only.
0: Hogyha csak magára gondolt volna.
1: But he felt the compassion for all beings that there must be a way out of this circle of birth and death.
0: Hanem egy könyörületességet érzett a minden élőlény iránt, hogy hogyan lehet kikerülni ebből a kerékből, születés-halál kerekéből.
1: So and we know the rest he managed one day.
0: És tudjuk aztán, mi történt, végül is megcsinálta.
1: So that's a little introduction to this rága.
0: Egy kis bevezetése ez a rágához.
1: And talking about compassion.
0: A könyörületességről, ha beszélünk.
1: Especially for the Anusthan people.
0: Együttérzésre az Anusthanon résztvevők iránt.
1: You know, there is one kind of happiness that is very sweet, and I think I feed on that one.
0: Van egyfajta boldogság.
1: When you're happy, when you lie down and you're relaxed, I'm so happy here.
0: Hogy amikor lefeküdhetsz, akkor nagyon boldog vagyok.
1: So please lie down.
0: Kérlek, feküdjetek le.
2: Place.
0: Itt az árnyékba is lehet ám feküdni.

0: So, you know the position, very, very comfortable.
1: Tudjátok, mi a nagyon kényelmes testhelyzet.
0: If you are sitting, of course you can remain sitting, no problem.
1: De ha ülni akarsz, maradhatsz úgy is, az is jó.
0: Close your eyes, deep inhalation, exhalation few times.
1: Hunyd le a szemed, néhány belégzés és kilégzés, mély belégzés, kilégzés.
0: And let go. Let go, relax.
1: Csak engedd el és lazíts.
0: Feel your whole body.
1: Érezd az egész tested.
0: And with every natural exhalation, surrender your body to the floor.
1: Minden egyes kilégzéssel átadod a testedet a földnek.
0: With every exhalation, you sinking deeper and deeper.
1: Egyre mélyebbre süppetsz.

0: The face relaxed.
1: Ellazul az arc.
0: Your legs heavy and the feet fall to the sides.
1: Elnehezülnek a lábak. Kifelé fordul a lábfej.
0: Shoulders also relaxing.
1: Laza a váll.
0: And as the shoulders releasing tensions, observing your chest opening, expanding.
1: Ahogy a váltáikról eltávozik a feszültség, megfigyelheted, hogy kitágul a mellkas.
0: And that inner space within is also opening, and we may begin to feel more free, more relaxed.
1: Kinyílik a belső tér, szabadnak, lazának érzed magad.

0: Go into the center of your chest, within.
1: Menj a mellkasközpontba.
0: Far away from the thinking mind.
1: Messze-messze a gondolkodó elmétől.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Just relax.
1: Csak lazíts.

0: Feel your breath.
1: Érezd a légzésed.
0: Whole body, your presence, your being here.
1: Érezd az egész tested, a jelenlétedet ezen a helyen.
0: Deeper inhalation, exhalation, few times.
1: Néhány mélyebb belégzés és kilégzés.
0: And slowly start to move your body.
1: Lassan kezdjük mozgatni a testet.
0: Take your time. Move the body intuitively until you feel to stretch your body.
1: Szép lassan a saját ritmusod szerint, aztán nyújtsd a testet.
0: And after stretch, palms together, we can rub the palms.
1: Nyújtózkodás után összedörzsöljük a tenyeret.
0: Share the prana, the energy with your face, with your eyes.
1: Az arcunkhoz, szemünkhöz visszük a pránát.
0: And when you're ready to see only good things all around you, open your eyes and remove your hands.
1: Mikor készen állsz arra, hogy csak a jó dolgokat lásd magad körül, nyisd ki a szemed.
0: And slowly, with the help of your hands, please.
1: Lassan a kéz segítségével felülünk.
0: Hari Om, thank you.
1: Köszönöm.

0: Mahaprabhuji írt egy Bhajanta Yoga Nidráról.
1: Mahaprabhuji napisal Bhajana Yoga Nidri.
2: Yogi jano ki Yoga Nidra virla sant jan jani hai. And this bhajan is nearly 170 years old.
0: Ez a bhajan majdnem 170 éves.
1: A taj bhajan ima gotovo 170 godina kako je nastao.
2: And if Mahaprabhuji would, only he could write the bhajan if he know about the Yoga Nidra. And how scientifically he wrote. It's a very high kriya yoga techniques in the yoga nidra bhajan of Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji csak úgy tudta ezt leírni, hogy ő maga pontosan tudta, ismerte a yoga nidrát. Tudományos bhajan.
1: Taj bhajan samo ako je poznavao yoga nidru. Tu je opisana veoma visoka tehnika hatha yoga krije.
2: Therefore, one great sadhu sent Achalaramji Maharaj said, Purusharth bina na paave duniya mein cheez koi. Without trying, working, you can't get anything in this world.
0: Achalaramaji mondta, hogy próbálkozás és gyakorlás nélkül nem kapsz meg semmit az életben.
1: Zato je Achalaramji napisao, bez napornog rada ništa ne može steći u ovome svetu.
2: Therefore, according to all these bhajans and books and Upanishads and many other yoga books which I read, I looked in it, and I thought, I consulted with many people and put this system together.
0: Ezekből az ősi könyvekből, nagyon sok könyvből, mindenféle konzultációkkal, a szerzőkkel raktam össze ezt a nagy rendszert.
1: I kad sam prošao kroz sve te yoga spise i konsultovao se sa brojnim ljudima, sastavio sam ovaj sistem.

A Sziget Fesztiválon vagyunk, ami Közép-Európa, hogyha nem éppen Európa legnagyobb zenei fesztiválja. És a Jóga Sátor előtt állunk, mi már 11. éve van itt jelen a Jóga minden nap egyben rendszer, hogy megmutassuk a fesztivált a fiataloknak, hogy milyen jó az, amikor a jóga által is mindenféle mellékhatások nélkül ellazulhatnak.

lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, hogy kipróbálják a jógát. Nagyon sokan jönnek úgy a jóga sátorhoz, hogy még nem gyakoroltak, viszont látják, hogy hallottak már a jógáról, és szeretnék kipróbálni. Mindig elmondjuk azt, hogy a mindennapi életben, tehát a normál életben olyan másfél-két órás egy-egy jóga foglalkozás. Most, hogyha otthon is gyakorlunk jógát, azért minél több időt kell vele foglalkozni. De itt a szigeten a tapasztalatok szerint a sziget lakók, azok mindig sietnek egyik helyről a másikra. Úgyhogy itt ilyen 20-25 perces kapszula jógát kapnak tőlünk. Mindig megkérdezzük, hogy mit szeretnének, egy kicsit pihenni, tehát relaxálni szeretnének, vagy inkább szeretnének ászanákat gyakorolni, vagy pedig akár egy kis meditációra, vagy légzőgyakorlatra van szükségük, és ennek alapján alakítják a felkészült jogoktatók, több nyelven tartjuk a foglalkozásokat, így alakítjuk ki a programokat. Az első találkozása a legtöbb fiatalnak a jogával az, hogy ászanánkat lát. Tehát lehet, hogy éppen nem próbálja ki, de hogy ászanázó embereket lát, és ez ragadja meg inkább a fantáziájukat. Nagyon sokan oda jönnek a sátor előtt, ott van egy információs pultunk az asztalhoz, és akkor megnézik a könyveket, látják akár a könnyen, meg ugye a nehezebb gyakorlatokat, és akkor mindig elmondjuk, hogy természetesen nem földetlen azzal kezdjük, hogy egy lótusztó gyakorlattal, hanem egyszerű szerafit ászanákkal. 11 év tapasztalata az, hogy a sziget látogatóinak az összetét az átalakult. Tehát mint 11 évvel ezelőtt még talán fele volt a magyar és fele a külföldi látogatóknak, legalábbis a jóga sátornál, most az utóbbi időben egyre több és több a külföldi látogató. És hát ez ilyen szigetes tapasztalatunk, hogy nyugaton, Nyugat-Európában az úgynevezett power yoga, az ilyen erőléti yoga, ami sokszor inkább az aerobikra hasonló, ez a népszerű, és sokan meg is lepődnek azon, hogy ebben van más is, tehát hogy van meditáció. Amikor meglátják a könyvet, meglátják azt, hogy ki van téve a mesterének a képei, vagy egy Ganesha kép, vagy a csakrákról a képek ki vannak téve a jogasát. Mindig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a jogasátot azt földíszítsük, tehát hogy ne csak egy ilyen egyszerű találkozási pont legyen, hanem valóban méltó módon képviseljét a szigetet és a joga mindenfelve rendszer. Tehát amikor találkoznak a jogasátot, akkor láthatják azt, hogy valóban a spiritualitásra is hangsúlyt fektetünk. Minden évben azért vannak meglepetések, hogy számítsanak egy-két tanítványa is ránk talál itt, akár magyar, akár külföldi tanítványok, azt mondja, hogy itt is itt vagyunk, és milyen jó, de volt már, aki innen itt találkozott először a jogával, és utána innen lett tanítványa, számítsanak. Nagyon sokan persze, mint ahogy a mindennapi életben is, amikor meglátják a sátrat, akkor ide jönnek, kérdezik, hogy mikor lehet gyakorolni. Mi mondjuk, hogy reggel 9-től este 8-9-ig nyitva vagyunk, és mondják, hogy igen, akkor már jönnek holnap, aztán valahogy mégis eltévednek, és nem földetlen találnak vissza, de azért sokan jönnek és gyakorolnak. Azt érezzük, hogy a jogának és a joga mindennapi rendszernek is nem csak ki kell nyitni az asram ajtaját, hogy várjuk a betérőket, hanem ki kell menni a különböző közösségi terekre és rendezvényekre. Jelen kell lenni, úgy érezzük, hogy jelen kell lenni ezeken a helyeken, mert nagyon sokan nem földetlenül jönnének el akár a Baross utcában, vagy akár bármelyik joga központban célatosan, hogy most jogázni szeretnének, de hogyha itt is találkoznak a jogával ilyen körülmények között, akkor talán könnyebben, és látják, hogy miről szól a joga, akkor talán könnyebben, hamarabb megtalálnak bennünket. Hát most biztos belehallatszik, hogy legalább két helyről jön a zene, és az az érdekes tapasztalat, amikor először jöttünk a szigetre 2001-ben, akkor úgy gondoltuk, hogy nem lehet. Hogy csak úgy hozunk szórólapokat, és akkor, amikor csend van, akkor jogázunk, de amikor a nagy színpad is dübörög a zene, akkor is jönnek, és ki szeretnék próbálni a jogát, és azért a jogoktató látja azt, hogyha a hallgatók, akik ott gyakorlók, lefekszenek még egy lazításhoz, hogy hogyan jönnek ki a lazítás, hogyan jönnek a relaxációba, és az a döbbenetes tapasztalatunk, hogy maximálisan megvalósítják a pratyahárát, ugye az érzékek visszavonását, hogy abszolút nem zavarja őket, hogy mi történik kívül a másik színpadon, vagy mi történik a másik sátorban, igenis így ilyen körülmények között is el tudnak lazulni. Úgyhogy arra tudnék visszatni mindenkit, aki a tanítványok, illetve a régóta gyakorlók közül, hogy akinek gondja van a pratyahára gyakorlásra, akkor jöjjön ki a szigetre egy kicsit jogát gyakorolni, és megtapasztalja, hogy így is lehet.

Az Európai Autómentes Napot minden évben szeptember közepén rendezik meg Európa szerte. Budapesten is minden évben jelen vagyunk. Az Andrássy út van ilyenkor lezárva teljes hosszában, és mindenféle civil szervezetek, színházak és ilyenek vannak jelen. A joga mindennapi életben rendszert képviseljük. Egy nemzetközi szervezet vagyunk, joga mindennapi életben rendszer. A megalapítója Paramahansa Maheshwarananda, indiai jógamester. Több mint 30 éve van jelen Magyarországon, Bécsben van a központja, és világszerte vannak joga központjaink, joga ashramjaink. Van egy joga központunk a Baross utca 121-ben, 8. kerületben. Ez a guru ashramunk, tehát az első magyarországi központunk. Már több mint 30 éve ugyanezen a helyen vagyunk, és folyamatosan tartunk joga órákat. A gyerekekkel már gyakoroltunk ma, közülük is többen volt 2 évestől 14-15 éves korig. Nagyon érdekes az, hogy ugye az Andrássy út ilyenkor le van zárva, és azon a helyen minden évben egyszer jógázunk. Nekem sikerült ma még relaxálnom is, majdnem, hogy elaludtam. Azon a helyen, ahol évközben ugye folyamatosan járnak az autók, nagyon érdekes tapasztalat, hogy ilyen helyen is lehet jógázni, és semmi nem zavarja az embert igazából. Sőt, az érdeklődők azok nagyon inspirálnak minket a gyakorlásra. Holnap is egész nap itt leszünk, 10-től 6-ig, és várjuk a kedves látogatókat. Próbálják ki ők is, hogy milyen Budapest egyik legforgalmasabb úttestén jogát gyakorolni.

0: And the highlight on this was some of your guru brother and sister became sannyasis.
1: A fénypontja az volt, hogy néhány guru testvéretek szanyászi lett.
2: Ali vrhunac je bio to što su neki od vaših braća i sestara postali sannyasi.
0: With this kind of thinking,
1: avval a gondolattal,
2: s tým načinom razmišljanja,
0: to carry on the light of Mahaprabhuji.
1: Továbbhordozzák Mahaprabhuji fényt.
2: Postali su to sa cieľom da šíre Mahaprabhujevu svetlosť.
0: I think one needs to be a sannyasi.
1: Én úgy gondolom, hogy az embernek sannyasinak kell lenni.
2: Osoba treba biti sannyasi.
0: Sometimes to carry the light.
1: Egy ponton, hogy hordozza a fényt.
2: Ponekada da širi tu svjetlost.
0: It's a uniform.
1: Ez egy uniform is.
2: To je uniforma.
0: So there were about 8 sannyasis.
1: Hát 8 sannyasi volt beavatva.
2: Iniciálno je oko 8 sannyasi.
0: And these 8, they were not easy people.
1: És ez a 8 nem volt könnyű ember.
0: Not easy. These 8 of them.
2: I nije bilo lako sa tih 8.
0: It was like a tiger.
1: Olyanok, mint a tigrisek.
2: Kao sa tigrom.
0: And to catch one tiger and put same in the case in, you know.
1: És egyenként elfogni ezeket a tigriseket és betenni őket a
2: kao da ketrecbe. Ste trebali uloviti jednog po jednog tigra, svakog sigurno uhvatiti i spremiti u kavez.
0: It was a long work, hard work.
1: Hosszú, kemény munka volt.
2: Bio to dugotrajan i mukotrpan posao.
0: Can you imagine to close yogis in one?
2: Možete zamisliti da jogiša uspijete zatvoriti u jedan?
1: Edigato kevzani jogiš bezarni egy ketrecbe.
0: His school teacher gave up.
1: Iskolai tanára feladta.
0: University professor gave up.
1: Az egyetemi professzora feladta.
2: Od tog posla su odustali i njegov učitelj u školi i njegovi profesori na fakultetu.
0: His mother gave up.
1: Anya feladta.
2: Njegova majka.
0: His wife gave up.
1: Felesége feladta.
2: Njegova žena.
0: But through the help of Mahaprabhuji, I succeeded.
1: De Mahaprabhuji segítségével én sikerült.
2: S Mahaprabhujiom pomoci ja sam uspio.
0: So you know the yogis.
1: Ismeritek Yogesh.
2: Yogesh znate.
0: He's one of the very honest person.
1: Egy nagyon őszinte személy.
2: On je jeden od vrlo iskrenih ljudi.
0: Really, he's a very honest, very faithful.
1: Tényleg nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Vrlo vjeren.
0: To himself and to others.
1: Másokhoz és magához.
2: Vjeren je sebi i drugima.
0: And it was high time for him to change something in the life.
1: És ideje volt, hogy megváltoztasson valamit az életben.
2: Iza njega bilo krajnje vrijeme da nešto promijeni u životu.
0: So he became sannyasi.
1: Hát sannyasi lett.
2: I onda je postao sannyasi.
0: And he looks immediately like a 50 years old sannyasi already.
1: És már is úgy néz ki, mint egy 50, mint ha 50 éves sannyasi lenne.
2: I odmah je izgledao kao 50-godišnji sannyasi, kod je 50 godina sannyasi.
0: He doesn't have play, you know.
1: Nem játsza.
2: On ne glumi to.
0: That now I am sannyasi.
1: Most én sannyasi vagyok.
2: Ne glumi, és sad sam ja sannyasi.
0: So you could see in his soul something.
1: Látni a lelkében valamit.
2: U njemu ste mogli vidjeti nešto.
0: And after initiation, sannyasi initiation came very strong out, the light.
1: És ez a fény a sannyasi beavatás után nagyon erőteljesen kijött.
2: Nakon iniciacije ta svjetlost je vrlo snažno zasijala iz njega.
0: And the second was our Premananji from Salzburg, who is looking after Jaipur Ashram.
1: A második Premananji volt Salzburgból, aki a Jaipuri Ashram felügyelője.
2: Bio Premananji iz Salzburga, koji se već dugo godina brine u Jaipurskom ashramu.
0: After 22 years.
1: 22 év után.
2: Nakon 22 godine.
0: Or 25 years we are together.
1: 25 éve vagyunk együtt.
2: Ili 25, koliko smo zajedno.
0: So he prepared himself very hard.
1: Nagyon nehezen.
0: those years.
1: Nagyon keményen készítette föl magát ezek alatt az évek alatt.
2: Tih se godina on zaista jako pripremao da postane senjasi.
0: Also very honest, very faithful.
1: Szintén nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Isto tako vrlo pošten, iskren i vjeran.
0: And he had no easy time last 15 years.
1: Az elmúlt 15 évem nem volt valami könnyű időszak.
2: A proteklih 15 godina mu nije bilo lako.
0: To survive and to fight through all difficulties in Europe and in India.
1: Hogy túlélje és keresztül verekedje magát az összes nehézségen Európában és Indiában.
2: Nije bilo lako probiti se i nadići sve poteškoće i u Evropi i u Indiji.
0: Three were from Australia.
1: Hárman ausztrálok voltak.
2: Troje je bilo iz Australije.
0: One of you may know Jasraj Puri, who is looking after Guruji, who was looking last time.
1: Egyiküket talán ismeritek, aki Gurujit szolgálja, aki múltkor itt volt.
2: Jeden od njih je Jasraj Puri, koji je brinuo o Holy Guruji.
0: And one is from Brisbane.
1: Másik Brisbane-i.
0: And one is Bhaktanand from Sydney.
1: És a harmadik
0: who's looking after Kailash Ashram.
1: Bhaktanand Sydney-ből, aki a Kailash Ashram-ban szolgál.
2: Je iz Brisbane-a, a drugi je Bhaktanand iz Sydney-a, koji se brinu o Kailash Ashram-u.
0: And one was the Haripuri from Israel.
1: És az egyikük Haripuri Izraelből.
2: A jeden je Haripuri iz Izraela.
0: I told him many girls will be unhappy, but what to do?
1: Mondtam neki, hogy sok lány nem fog örülni, de mit tegyünk.
2: Rekao sam mu da će mnoge djevojke biti nesretne zbog toga, ali šta da se radi.
0: So many girls was angry on me.
1: Sok lány haragudott rám.
2: I mnoge su se djevojke ljutile zbog toga na mene.
0: That's my karma.
1: Ez az én karma.
2: To je moja karma.
0: He's a very spiritual boy.
1: Egy nagyon spirituális fiú.
2: On je vrlo duhovan.
0: Very, very devoted.
1: Nagyon, nagyon odadó.
2: Vrlo posvećen.
0: A very pure, innocent pure.
1: Egy nagyon ártatlanul tiszta.
2: On je čist, nevino čist.
0: And one was Indian.
1: És volt egy indiai.
2: Jeden je bio indijac.
0: And so he remained 3 weeks with us and then disappeared.
1: Ő 3 hétig maradt velünk, és eltűnt utána.
2: On je ostal sa nama 3 tjedna, pa je nestao.
0: Because it was too quick.
1: Mert túl gyors volt.
0: He should have stayed few years, and then decide.
1: Néhány évet kellett volna maradnia, és utána dönteni.
2: Jel je išao prebrzo, on je trebao barem nekoliko godina pričekati i onda se odlučiti.
0: He was thinking already that he's a guru, and after getting sannyas, he will be Mamandeshwar already.
1: Ma azt hitte, hogy ő guru, és azután, hogy megkapja a sanyas diksát, már ma a Mandaleshwar is lesz.
2: On je mislio već o sebi da je guru, pa da će kad dobije sanyas diksu postati barem Maha Mandaleshwar.
0: Yes, and one of them we have today here.
1: És egyikük ma itt van.
2: A nekog od njih danas imamo ovdje.
0: It's called 7 tigers and 1 lion.
1: Ezt úgy nevezik, hogy 7 tigris és 1 oroszlán.
2: Pa možemo dati naziv 7 tigrova i 1 lav.
0: And this one is also very faithful, very devoted, very humble soul.
1: Nagyon hűséges, nagyon odadó, nagyon alázatos lélek.
2: I ovo je jedna također vrlo poštena, vrlo posvećena i vrlo skromna i ponizna duša.
0: So, where is the Karchi? Krishna is not here.
1: Krishna.
0: So we will ask Dr. Shanti to give new sannyasi flower mala.
1: Megkérjük Dr. Shanti, hogy adjon egy új sanyasinak
0: virágmalát. And this is our mantra devi.
2: Zamolit ćemo Dr. Shanti da naše mantra devi da cvjetnu malu sanyasi.
0: Thank you.

0: You see, master have to decide.
1: Látjátok, a mester megdöntenie kell.
2: Vidíte, učitel je taj koji mora odlučiti.
0: When one is ready for getting sannyas.
1: Amikor valaki készen áll arra, hogy sannyásdíksát kap.
2: On zná, kada netko spreman dobiti sannyasu.
0: She never asked me.
1: Ő soha nem kérdezett meg engem.
2: Ona me nikad nije za to tražila.
0: Even she never asked me about her spiritual development.
1: És soha nem kérdezett meg a spirituális fejlődéséről sem.
2: Niti me ikad pitalo o njenom duhovnom razvoju.
0: She is only serving.
1: Ő csak szolgál.
2: Ona samo služi.
0: In Strelki ashram she is only doing seva.
1: És a Strelki ashramban egyszerűen szévát végez.
2: In Strelki ashramu je samo radi sevu.
0: Many are doing seva.
1: Sokan végeznek szévát.
2: Mnogi radi sevu.
0: But besides that they have some expectation.
1: De amellett vannak elvárásaik.
2: Ali osim toga imaju i neka očekivanja onda.
0: So you are not sure.
1: Nem vagy biztos benne.
2: Pa niste sigurni.
0: But some are, many of you are ready.
1: De sokan, közületek sokan készen állnak.
2: Mnogi od vas su spremni.
0: And I am waiting for some other Kumbh Melas, 12 years, you know.
1: És várok további Kumbh Melákra.
2: Pa čekam na sljedeću Kumbh Melu za 12 godina.
0: So, it was very nice.
1: Nagyon szép volt.
2: Bilo je stvarno vrlo lijepo.
0: It is everything in your hand.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve u vašim rukama.
0: Your enlightenment is in your hands.
1: A megvilágosodásod a kezedben van.
2: Vaše prosvjetljenje u vašim rukama.
0: Your liberation is in your hands.
1: A felszabadulásod a kezedben van.
2: Vaše oslobođenje u vašim rukama.
0: If you are happy in your life, or unhappy, it is in your hands.
1: Hogy boldog vagy az életedben, vagy boldogtalan, ez a te kezedben van.
2: Da li ste u životu sretni ili nesretni, i to je u vašim rukama.
0: If you are poor or rich, it's in your hands.
1: Hogy szegény vagy, vagy gazdag, a te kezedben van.
2: Da li ste bogati ili siromašni, to je u vašim rukama.
0: If you are ill or healthy, it's in your hands.
1: Hogy beteg vagy egészséges, a te kezedben van.
2: U vašim je rukama i da li ste zdravi ili bolesni.
0: Only you can do.
1: Csak te teheted meg.
2: Samo vi možete djelovati.
0: Decision is in your hands.
1: A döntés a te kezedben van.
2: I odluka je u vašim rukama.
0: Master, parents, friends, doctors, or God, they can only help you, support you, but ultimately you have to do it.
1: A mester, a szülők, a barátok, az orvos, csak támogathat, de végül neked kell megtenni.
2: Učitelj, roditelji, rođaci, prijatelji, liječnici, oni vam svi mogu samo dati podršku, ali zapravo učiniti nešto možete samo vi.
0: Dr. Shanti said,
1: Dr. Shanti
0: Monta, believe in Gurudev.
1: Hij Gurudevában.
2: Dr. Shanti je rekla, vjerujte u Gurudeva.
0: It's not so easy.
1: Nem olyan könnyű.
2: To nije tako lako.
0: Sometimes we think we are more clever than him.
1: Néha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ő.
2: Ponekad mislimo da smo mi malo nešto pametniji od njega.
0: And no doubt you are clever than him.
1: És e felől semmi kétség, okosabb vagy.
2: I nema sumnje, jeste pametniji od njega.
0: But where does your cleverness leads you? This is the question.
1: De hova vezet az okosságod, ez a kérdés.
2: Ali kuda će vas ta vaša pamet odvesti, to je pitanje.
0: Sometimes it's better not to be clever.
1: Néha jobb nem okosnak lenni.
2: Ponekad je bolje ne biti tako pametan.
0: So we shall believe in parents' advice.
1: Hinnünk kell a szülők tanácsában.
2: Trebali bismo vjerovati savjetima roditelja.
0: Of course, your parents are fanatic and this and that and force you to eat meat and this. Don't follow this advice.
1: Természetesen, hogy a szülők fanatikusak, és arra kényszerítenek, hogy húst tegyél, akkor ne kövesd a tanácsot.
2: Naravno, ako su vaši roditelji fanatični, tjeraju vas da jedete meso ili nešto na taj način, onda naravno ne trebate slijediti taj savjet.
0: But ultimately it is in your hands.
1: De végső soron a te kezedben van.
2: Ali konečno u vašim je rukama.
0: If you want to become sannyasi, it's in your hands.
1: Ha sannyasi akarsz lenni, a te kezedben van.
2: I da li želite postati sannyasi, i to je u vašim rukama.
0: If you want to have liberation, it's in your hands.
1: Ha el akarod érni a felszabadulást, a te kezedben van.
2: Da li želite dostići oslobođenje, i to je u vašim rukama.
0: If you want to marry, it's in your hands.
1: Ha házasodni akarsz, a te kezedben van.
2: Želite li se oženiti, udati, i to je u vašim rukama.
0: Don't think that you can't find a partner. Don't think that you will not find a partner.
1: Ne gondolj, hogy nem fogsz partnert találni.
0: There are so many partners.
1: Annyi partner van.
2: Toliko partnere postoji.
0: Only your decision is not there.
1: Csak a te döntésed kérdése.
2: Jedino nema vaše odluke.
0: So everything is in your hands.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve je u vašim rukama.
0: How will be your life? It is in your hands.
1: Milyen lesz az életed, ez a te kezedben van.
2: Kakav će biti vaš život, to je u vašim rukama.
0: You will be successful or not, it is in your hands.
1: Hogy sikeres leszel vagy sem, ez a te kezedben van.
2: Da li ćete biti uspješni ili nećete, to je u vašim rukama.
0: There's one little story.
1: Van egy kis történet.
2: Postoji jedna priča.
0: About cleverness.
1: Az okosságról.
2: O tome kako je neko pametan.
0: Not trusting the master.
1: Abban, hogy nem bízunk a mesterben.
2: O tome kako se ne vjeruje učitelju.
0: And really it is in your hands.
1: És hogy ez valóban a te kezedben van.
2: I kada je gotovo u vašim rukama.
0: So there was a master.
1: Volt egy mester.
2: Bio jednom jedan učitelj.
0: And he had few disciples.
1: És volt néhány tanítványa.
2: I on je imao nekoliko učenika.
0: And one day the disciples were jealous about master's knowledge.
1: És egy nap a tanítványok féltékenyek lettek a mester tudására.
2: A jednoga su dana učenici postali ljubomorni na učiteljevo znanje.
0: And when a disciple is jealous about the master, then is disaster.
1: És ha tanítvány féltékeny a mesterre, az katasztrófa.
2: A kada je su učenici ljubomorni na znanje koje ima učitelj, onda je to katastrofa.
0: Because that reflects back to you.
1: Mert ez visszaüt.
2: Jer se to odražava natrag vama.
0: And now many are here who are sitting and are jealous. Their heart is pumping very strong, I know.
1: És sokan vannak, akik itt ülnek és féltékenyek, és nagyon ver a szívük, tudom.
2: I znam da mnogima koji su sada ovdje i koji su ljubomorni, srce brže kuca.
0: If you are jealous or not, it is in your hands.
1: Hogy féltékeny vagy sem, az a te kezedben van.
2: Da li ste ljubomorni ili niste, i to je u vašim rukama.
0: So they were thinking.
1: Gondolkodtak.
2: I učenici su mislili.
0: Today we shall show the

0: master.
1: Ma megmutatjuk a mesternek.
2: Pokazat ćemo danas učitelju.
0: That he is wrong.
1: Hogy nincs igaza.
2: Da nije upravo.
0: That he don't know.
1: Hogy nem tudja.
2: Da on ne zna.
0: He have no knowledge.
1: Nincs tudása.
2: Da on nema znanja.
0: With our trick.
1: A trükkünkkel.
2: Pokazat ćemo to jedin trikom.
0: With our cleverness.
1: A mi okoskodásunkkal.
2: S našom pameću.
0: We are more clever than him.
1: Mi okosabbak vagyunk nála.
2: Pametniji smo mi od njega.
0: So 5-6 disciples.
1: 5-6 tanítvány.
2: I tako se 5-6 učenika.
0: They caught one bird in the hand.
1: Fogtak egy madarat.
2: Mrežom su uhvatili jednu pticu.
0: And they hide the birds behind on the back.
1: És ellukták a hátuk mögé.
2: Pa su sakrili pticu iza leđa.
0: A small, beautiful, nice bird.
1: Egy gyönyörű kis madarat.
2: Prekrasnu malu ptičicu.
0: And ask the master.
1: És megkérdezték a mestert.
2: Pa su pitali učitelja.
0: Master, if you know everything, then tell us what is in my hand, one disciple said.
1: Az egyik tanítvány mondta, mester, ha te mindent tudsz, mondd meg, hogy mi van a kezemben.
2: Jeden je učenik rekao, učitelj, ako ti znaš sve, onda mi reci što je u mojoj ruci.
0: Master said, yes, in your hand you have a bird.
1: Mester azt mondta, igen, a kezedben egy madár van.
2: I učitelj je rekao, da, ti u svojoj ruci imaš pticu.
0: Boys were looking to each other.
1: Néztek egymásra.
2: Oni su se pogledali međusobno.
0: Laughing.
1: Nevetve.
2: Smijući se.
0: To make uncertain the master.
1: Hogy elbizonytalanítsák a mestert.
2: Da bi učitelja napravili nesigurnim.
0: But they couldn't say no because they had a bird in the hand.
1: De nem tudtak nemet mondani, mert tényleg madár volt a kezükben.
2: Ali nisu mogli reći ne, jer zaista i jesu imali pticu u ruci.
0: So now they decided.
1: Akkor döntöttek.
2: Pa su onda odlučili.
0: We must make master guilty.
1: Csak bűnössé kell tennünk a mestert.
2: Moramo nekako učitelja napraviti krivim.
0: Whatever he will say, it will be wrong.
1: Bármit is mond, az rossz lesz.
2: Što god da on kaže, ne treba ispasti krivo.
0: We ask him.
1: Megkérdezzük.
0: If this bird is life or death.
1: Halottam madár vagy él?
2: Pitaćemo ga da li ova ptica mrtva ili živa.
0: If he will say it's life.
1: Azt mondja, hogy él.
2: Bude rekao da živa.
0: We will just press with our hand and kill her.
1: Akkor megnyomjuk a kezünkben és megöljük.
2: Samo ćemo stisnuti jače i
0: and we will show him he's a dead bird.
1: És megmutatjuk neki, hogy egy halott madár.
2: Pa ćemo mu pokazati kako ptica nije živa, kako je mrtva.
0: So he's wrong.
1: Tehát nincs igaza.
2: Pa nije u pravu.
0: Or if he will say it's a dead bird.
1: És hogyha azt mondja, hogy halott madár.
2: Ili ako kaže da je ptica mrtva.
0: We will show him.
1: Akkor megmutatjuk.
0: He's alive.
2: Pokazat ćemo je da je živa.
0: So he has today no chance.
1: Tehát ma nincs esélye.
2: I nema on šanse danas.
0: To be a winner.
1: Hogy nyerjem.
2: Biti pobjednik.
0: And we prove with this that he don't know.
1: És ebben bizonyítjuk, hogy ő nem tudja.
2: I sa tim ćemo pokazati da on ne zna.
0: So they asked him.
1: Megkérdezték.
2: Pa onda su ga pitali.
0: Yes, master, we have bird in our hand.
1: Igen, mester, van egy madár a kezünkben.
2: Točno je, učitelju, mi imamo pticu u ruci.
0: But tell if this bird is alive or death.
1: De mond, él vagy halott.
2: Ali reci nam, da li je ta ptica živa ili mrtva?
0: Master was thinking few seconds.
1: A mester gondolkodott néhány másodpercig.
2: I učitelj je nekoliko sekundi promislio.
0: And with very humble knees.
1: És nagy alázattal.
2: I sa velikom poniznošću.
0: He said.
1: Azt mondta.
0: My son.
2: Rekao je, sine moj.
0: If this bird is life or death, depends in your hands.
1: Az, hogy él vagy halott, az a te kezeden múlik.
2: Rekao je, sine moj, da li je ta ptica živa ili mrtva, to je u tvojim rukama.
0: That I can't say you.
1: Ezt nem tudom megmondani.
2: To ne mogu reći.
0: That depends on you.
1: Ez rajtad múlik.
2: Jer to ovisi o tebi.
0: And so is this.
1: És így van.
2: I tako i sa ovim.
0: This bird is in your hand.
1: Ez a madár a kezedben van.

0: птица у вашими руками.
1: So it depends on your decision.
2: Te döntésre múlik.
0: Na vám je odluka.
1: How you will be.
2: Hogy mi lesz veled.
0: Kako će vam biti.
1: If we will achieve moksha or liberation in this life or not, I cannot answer you.
2: Hogy eléred a moksát, a felszabadulást, ezt nem tudom megválaszolni.
0: Ja vam ne mogu odgovoriti na pitanje hoćete li u ovome životu postići oslobođenje mokšu.
1: It depends on you.
2: Ez rajtad múlik.
0: Jer to ovisi o vama.
1: Therefore I can only wish you all the best.
2: Ezért én csak a legjobbakat kívánhatom.
0: Ja vam mogu samo željeti sve najbolje.
1: You should practice.
2: Gyakoroljatok.
0: A vi trebate vježbati, prakticirati.
1: And decide.
2: És döntsetek.
0: I odlučiti.
1: Don't run behind the temptations.
2: Ne rohanjatok a csábítások után.
0: Nemojte trčati za iskušenjima.
1: The drums are good from far distance to listen.
2: Jó hallgatni a dobokat messziről.
0: Dobro je slušati bubnjeve iz daljine.
1: When you are standing near, it's not so pleasant.
2: Amikor ott állsz közel, akkor nem olyan kellemes.
0: Ali kada stojite blizu njih, onda i nije tako ugodno.
1: So, it is your decision.
2: A te döntésed.
0: Tako odluka je na vama.
1: And don't wait in the life. Act immediately.
2: És
1: if it is good things.
2: Don't.
1: If it is good thing.
2: Ha jó dolog, akkor ne várj az életben.
1: Don't delay.
2: Ne késlekedj.
0: I nemojte odugovlačiti, ako su dobre stvari, djelujte odmah.
1: And if it is not good,
2: nem jó,
1: then delay forever.
2: Akkor halaszd el örökre.
0: Ako nisu dobre, onda odgađajte za uvijek.
1: So, ja mantra diksha.
2: Mantra diksha.
0: Tako vaša inicijacija.
1: You must mantra. Have this.
2: Ezt meg kell lenni.
0: To je nešto što zaista trebate imati.
1: Every day life which is passing without mantra initiation is lost.
2: Ha az élet minden napja elmúlik mantra beavatás nélkül, akkor az elveszett.
0: Svaki dan koji prođe bez inicijacije, bez mantre, je izgubljen dan.
1: And this depends on you again.
2: És ez is rajtad múlik.
0: A ponovno to ovisi o vama.
1: I had some more instructions.
2: Van néhány instrukció.
0: Imam još neke upute.
1: Now we should all have white dress.
2: Mindenki legyen fehér ruha.
0: Trebali bismo svi imati bijelu odjeću.
1: Cream color, white.
2: Tista fehér.
0: Onu drap boju, kremasto bijelu.
1: There was a Kesarpuri student here.
2: Kesarpuri it vam?
0: Da li je Kesarpuri tu?
1: She's not. Where is your jacket? Something, she had a very nice color jacket and I thought this is good color for our all disciples.
2: Volt Kesarpurinak egy nagyon szép színű kabátja és mondtam, hogy ez jó lesz.
0: Imala jednu jaknu, jako lijepe boje i Svamiđi mislio da je ta boja baš zapravo dobra za njegove učenike.
1: So now those orange yoga dresses which you have, use it at home for meditation.
2: Tehát ezeket a narancssárga jogaruhákat használjátok otthon meditációra.
0: One narancsasztú joga odicsú, koju imate sada.
1: You can have orange meditation sál.
0: Kod kúcsa za meditáció.
2: Narancs meditációs sálad.
0: Narancsasztú sál za meditáció.
1: Otherwise use white dress.
2: Másként fehér ruhát hordjatok.
0: Inácsé korisztite bielu odicsú.
1: If you don't like white color,
2: ha nem szereted a fehér színt,
0: akkor se ne sviđa bijelo,
1: then use those colors which you like except orange.
2: Akkor használd azokat a színeket, amelyeket szereted, kivéve a narancssárgát.
0: Onda koristite one boje koje vam se sviđaju osim narancsaste.
1: And those who are sannyasis, they should take orange.
2: És aki sanyasi, az viseljen narancsszín.
0: A oni koji su sanyasi, trebali bi imati narancsasto.
1: And those who would like to become sanyasi,
2: és akik szanyászik szeretnének lenni.
0: I oni koji bi željeli postati szanyászi.
1: You should know it is not easy.
2: Tudnatok kell, hogy nem könnyű.
0: Trebate znati da to nije lako.
1: to be a sannyasi in your culture.
2: Sanyasinak lenni a ti kultúrátokban.
0: Biti sanyasi u vašoj kultúri.
1: Religious complexes.
2: Vallási komplexus.
0: Postoje religijski kompleksi.
1: Cultural complexes.
2: Kulturális komplexus.
0: Kultúrni kompleksi.
1: Problem with parents.
2: Probléma a szülőkkel.
1: Friends.
0: Problémy sa priateľima, roditeľima.
1: So you may have more problems.
2: Több problémád lehet.
0: Mogli by ste imati još više problema.
1: But if you have managed everything and everyone accepts and you can be independent financially, socially, in every aspect, and if you are really a right seekers, then you can become sannyasi.
2: De hogyha minden sikerül, hogyha mindenki elfogadja, hogyha szabad vagy anyagilag, szociálisan, és egy igaz kereső vagy, akkor lehet sanyasi.
0: Naravno, ukoliko ste vi društveno neovisni, financijski neovisni, tada, i ako to ne izaziva probleme u vašoj obitelji i oko vas, tada, i ako ste pravi tragalac, tada, naravno, možete i biti sanjasi.
1: To be on the path and to get self-realization, to become a sanyasi is a great help.
2: Ahhoz, hogy az ember az úton legyen, és eléri az önmegvalósítást, sanyasinak lenni egy nagy segítség.
0: Biti na putu i težiti ka samorealizaciji, u tome je biti sanyasi velika pomoć.
1: But if you want to change after 20 years that you don't want to be sanyasi, now you will marry, then don't do it now.
2: De ha 20 év múlva változtatni akarsz, hogy most már nem akarsz sanyasi lenni, hanem meg akarsz házasodni, akkor ne tedd meg most.
0: Naravno, ukoliko se mislite za 20 godina predomisliti, pa se oženiti, tada molim vas onda sada nemojte biti sanyasi.
1: Marriage is not wrong.
2: A házasság nem rossz.
0: Nema ništa loše u braku.
1: But you should not break the sanyas life.
2: De nem szabad megtörni a sanyas életet.
0: Ali ne treba prekršiti zavete sanyase, taj način života.
1: And for your development, for your realization.
2: A te fejlődésedért, a megvalósításodért.
0: Za vas, vaš razvoj i vašu realizáciu.
1: And for helping others in better way.
2: És azért, hogy másokat segíts a jobb útra.
0: I za pomagati drugima na bolji način.
1: And carry the light of Mahaprabhuji, Devpuriji.
2: És hordoz Mahaprabhuji és Devpuriji fényét.
0: I kako bi se prenosilo svjetlo Mahaprabhuji és Devpuriji.
1: It would be easier.
2: Könnyebb.
0: Tada bi bilo lakše.
1: Sanyasi means the living light of Mahaprabhuji.
2: Sanyasi annyit jelent Mahaprabhuji élő fénye.
0: Sanyasi znači živuće svjetlo Mahaprabhuji.
1: So I spoke many times and someone, they would like to become sanyasis.
2: Sokszor beszéltem erről, és van, aki szeretne sanyasi lenni.
0: Mnogo sam puta govorio o ovome i postoje neki koji bi zaista željeli biti sanyasi.
1: So think over and we can talk in summer again.
2: Gondoljátok át, és nyáron újra beszélhetünk.
0: Razmislite o tome i na ljetu ćemo onda razgovarati.
1: There was a young man from Vincovsky.
2: Volt egy fiatalember Vysockiból.
0: Bio jedan prijatelj
1: iz Vinkovaca. Wanted to become sanyasi and I said yes and I was looking so much for him in Kumbh Mela but he was not there.
2: És azt mondtam igen, és annyit kerestem a Kumbh Melán, és nem volt ott.
0: I on je, ja sam mu rekao da može biti sanyasi i tražio sam ga sada da ga vidim na Kumbh Meli, ali ga nije bilo tamo.
1: So you have to think seriously.
2: Komolyan kell, át kell gondolnod.
0: Trebate ozbiljno razmisliti.
1: This is not a game, this is not a fashion.
2: Ez nem játék, ez nem divat.
0: Ne radi se o nekoj igri ili o modi.
1: Then in sanyas ceremony, really your karma burns away.
2: Mert a sanyas szertartáson valóban elégnek a karmáid.
0: Prilikom ceremonije sanyas dikše, vaša karma se zaista spaljuje.
1: So this was the highlight of our journey to Kumbh Mela.
2: Ez volt a Kumbh Mela út fénypontja.
0: To je bilo ono najbolje na našem putu na Kumbh Melu.